0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja. MMR.
1: A mi rádiónk.

Miért? Miért sír a bohóc, mikor a haja kóc, nem kell fodrászhoz járni a jaj soha, és a vadoroszlán mindig rács mögött áll, pedig nem rabolt bankot még soha, ő soha. Mondd miért? Mondd miért van így? Mondd miért? Mondd miért van így? Izgul a légtornász pár, ha látja a kupolát, pedig a védőháló mindig ott feszül, és a késdobáló úgyis célba talál, hiszen nem a felesége áll elől, legelől. Mondd miért? Mondd miért van így? Mondd miért? Mondd miért van így? Tessék, tessék, beljebb tessék, attrakció és néhány fókalány, tessék, tessék, beljebb tessék, itt a cirkusz, és ott repül a kismadár. Miért jön a bűvész mindig a szünet előtt, mikor a nyúl addigra betolyik a kalapba, és apu, hogy megy be az a nagy elefánt, hogyha meghívják egy nagy vödör teára? Mondd miért van így, mondd miért van így. Tessék, tessék, beljebb tessék, attrakció és néhány fókalány, tessék, tessék, beljebb tessék, itt a cirkusz, és ott repül a kismadár.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: Erdély.
1: Szeptember 12-e van, jó reggelt kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak. 6 perccel vagyunk, 5:30 után kezdődik a mai vezetett műsor rész. Eléggé őszesre fordult az időjárásunk, így reggelre párás, ködös a levegő, 11 fok körüli a hőmérséklet vidékünkön. Viszont napos időre készülhetünk, vagy legalábbis változóan felhősre, a maximum értékek majd 21 fok körül alakulnak itt nálunk. Hogy mivel megyünk tovább, majd az információkban szólunk bővebben az időjárásról, most azonban jön még egy kis zene, és nem sokára érkezik a mezőgazdasági szaktanácsadás Jobbágy Klárától.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Az biztos, hogy a szamócát, az epret majd mindenki szereti, frissen vagy lekvár formájában, és a sütni szerető háziasszonyok jól használhatják süteményekben is. Amióta folyton termő fajtái is vannak, mondhatjuk úgy, hogy majd egész évben, vegetáció idején a rendelkezésünkre áll. Természetesen csak akkor, ha a nyári hőség nem teszi tönkre a másodvirágzást, az abból növekedő termést. Az eper telepítésére a nyárvégi, őszi időszak a legmegfelelőbb, akkor, amikor már megérkezik a csapadékosabb idő, hogy segítségével a palánták gyökeret tudjanak ereszteni, majd azt követően a téli időszakot átvészelni. Az idei nyár hosszantartó kánikuliai időszakot hozott magával, így a talajok eddig annyira ki voltak száradva, hogy sok helyütt szó szerint művelhetetlenek voltak. A nagykönyv szerint az őszi ültetés optimális időszaka augusztus vége és október első fele között van. Ha az ültetés október 10-15-éig megtörténik, akkor egy jó ősz esetén még van elég időszak ahhoz, hogy a növények megfelelően begyökeresedjenek. Ha az őszünk, mint az elmúlt években is hosszú és meleg lesz, és a hideg későn érkezik, akkor az eperpalántáknak lesz idejük megerősödni, s bírni a téli, sokszor csapadékmentesebb időszakot is. Ha nem lesz elég csapadék, akkor jó, ha nem feledkezünk meg időnkénti megöntözésükről sem.

Ma már igen színes fajta választék áll az eperkedvelők rendelkezésére. Ilyenkor általában úgynevezett szabad nevelésű palánták kerülhetnek az eperágyásokba. Tavasszal azonban jobb, ha frigó palántákat vásárolunk, ami azt jelenti, hogy a pici epernövényeket telet varázsolva nekik hosszú hónapokig hideg helyiségben tartják. A frigó palánta előállítás technológiája szerint a koratavasszal betakarított és 8-10 hónapig hideg helyiségben tartott növények tavasszal kerülnek ültetésre. Ez a módszer jobban megfelel a számukra. A hideg hatást kapott növények ugyanis azt hiszik, hogy ők már átéltek egy telet, s ezért indulnak olyan buján virágzásnak. Amire epertelepítéskor figyelni kell, az a talaj megfelelő előkészítése és tápanyagokkal való feltöltése. Miután az eper sok vizet követel, így jó, ha olyan helyre tesszük a kertben, ahol folyamatosan tudjuk majd öntözni. Az eperpalántákat ma már általában fóliával takart földbe ültetik, hogy minél kevesebb gond legyen gyomtalanításukkal. A talajt ültetés előtt komposzttal vagy jól lebomló tárgyával kell feltölteni. A talaj fóliás takarása mellett sokan a mulcsozást választják a gyomosodás elkerülése érdekében. A gyomok, mint minden más növénynél is, káros hatással vannak a termésre, ezért is írtjuk mindenféle technikával, gyomlálással, perzseléssel, nagyüzemi körülmények között talajtakarással, kémiai gyomírtással. Az epersorok között a minimális távolságnak 35 cm-nek kell lennie. Minden attól függ, hogy egy vagy két soros ültetési módot választunk. Az eper gyökerei érzékenyek, ezért ültetésük során különös gonddal kell eljárni. A 10-15 cm-re fúrt lyukakba belehelyezve a palántákat, alapos tömörítés után arra kell ügyelni, hogy a növénykék se túl mélyre, se túl magasra ne kerüljenek. Abban az esetben, ha az ültetés idején még mindig kevés a talajban a nedvesség, akkor az ültetés előtt mindenképpen az adott talajt alaposan öntözzük be. Nagy eső után történő ültetés esetén a talaj felületének száraznak kell lennie. Az utóbbi években általában a téli időszak az, amit a növények nehezen vészelnek át. Nem a hideg miatt, hanem a téli szárasság miatt. Ezért, ha téli időben kevés a hó vagy a csapadék, akkor nem szabad elfeledkezni időnként az eperágyások megöntözéséről sem. Az eperágyások megöntözéséről sem. Ne áztatásszerűen öntözzünk, hanem csak annyira, hogy a növények ne száradjanak meg, életben maradjanak. Kedves hallgatóink, akiknél a kertben három vagy több éves eperágyás van, gondoljanak arra, hogy bizony az epertövek idővel előregszenek, mind nagyságban, mind hozamban. Ennek oka, hogy az epertövek úgy, ahogy mi is, kiöregednek. A talaj tápanyagai kimerülnek, kártevők, betegségek jelennek meg. Ezért javasolt 3 évente újra telepíteni az eperágyást, lehetőleg olyan helyre, ahol korábban még nem volt szamóca.

Szeptember 12-én a Máriák ünneplik névnapjukat, őket köszöntjük. Bibliai eredetű női nevük van, eredeti héber formája Miriam volt. Ez a görög és a latin biblia fordításokban módosult, jelentése megfejtetlen és valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben. Ennek egy része nálunk is használatos. A szlovénban Guido napja van. Ez a keresztnév az olasz nyelvből származik, és vezető vagy irányító jelentést hordoz magában. Mellettük köszönhetjük még Ibolya, Irma, aztán a Máriának sok változata van, ők is ünnepelhetnek ma. Mietta, Polly, Ria, Szelemér, Szelestény és Tóbiás névnap is ma van. Köszöntjük a névnaposokat, és köszöntjük a születésnaposokat is. Szeptember 12-e van, jön még egy kis zene, 6 perc múlva 6 órakor pedig friss információk.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
1: Hat óra van, jó reggelt mindenkinek, szeptember 12-én szombaton a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Megérkezett a hírszerkesztő Farics Doris, a zenei válogatást a hangtechnikus Lebár Teodor készíti, elfelejtettem bemondani. A műsorvezető Donner Tímeát hallják, de már is az időjárással folytatjuk. 11 fok körüli odakint a hőmérséklet, Muraszombatban, Mariborban is ugyanennyit mérnek. Jobban a környékén 12 fok van. Aztán a tenger melléken 15 fok, a Kredaricán pedig 4 fok a hőmérséklet. Ez a jelenlegi helyzetkép, helyenként párás, ködös a levegő, illetve alacsony szintű réteg felhőzet is rontja a látási viszonyokat, de egyébként napközben majd nagyrészt derült időre készülhetünk. 18-23 fok közötti értékekkel a tenger melléken lehet ennél némileg magasabb a hőmérséklet. Holnap is napos idő várható, azzal együtt, hogy reggel megint ködös lehet, meg párás lehet a levegő. A reggeli értékek nagyjából a maihoz hasonlóan alakulnak, a napi csúcsérték egy picit emelkedhet, akár 20-25 fokot mérhetünk majd. Aztán, ami Magyarország időjárását illeti, változóan felhős az ég az ország felett, a közelebbi tájakon derült az ég, illetve helyenként párás a levegő, 8-9 fok körüli a hőmérséklet, a fővárosból 11 fokot jelentettek legutóbb. Az északi középhegység területén és a Tiszántúlon helyenként esik az eső, most is ezt mutatja az időkép. A Dunántúlon hosszabb napos időszakokra lehet számítani, máshol viszont gyakran lesz erősen felhős vagy borult az ég, kezdetben keletebbre még eső is kialakulhat. Az északi-északnyugati szelet sokfelé élénk lökések kísérhetik, hajnalban pára és ködfoltok jelenhetnek meg, délután 20 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, keletebbre lehet megint csak felhősebb az idő. Délután aztán északnyugat felől felhők érkeznek, melyekből kisebb eső zápor előfordulhat, 20-26 fok lesz majd holnap délután. Hétfőn aztán ismét egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést. Tartósan felhős borongós tájak is lesznek, és elszórtan megint lehet csapadék. Napközben aztán nyugat felől el is kezd felszakadozni a felhőzet. Erre lehet számítani. Aztán vissza a mai naphoz, de már orvos-meteorológiai szempontból. Ma a megszűnő hőség és a friss levegő összességében kedvez a szervezet pihenésének, jobb lehet az alvás minősége, az érzékenyebbeknél gyenge hidegfronti tünetek jelentkezhetnek, úgy mint fejfájás, migrén, fáradékonyság, tompaság, vérnyomás, ingadozás, illetve mozgásszervi panaszok is előfordulhatnak. A szeles tájakon ezek fokozódhatnak, ott még ingerültebbek is lehetnek az érzékenyek. Ennyit ír az orvos meteorológia, mára mindjárt az utakkal folytatjuk.

0: közlekedési hírek.
1: Nagyrészt száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban, viszont helyenként pára és kötfoltok alakulnak ki. Rosszabbak lehetnek a látási viszonyok, erre figyelnek oda. Az ország útjain folyamatos egyébként a forgalom és fennakadásokról egyelőre nem jelentettek. Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánunk! Hat óra 4 perc a pontos idő, már is folytatjuk tovább némi zenével, negyed hét tájban pedig lapszemlézünk kicsit.
2: Ilyen. Az éjszakon rossz idő.
3: Ilyen.
4: Szerintem semmit nem lát, nekünk ott gyűrünk meg.
2: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
5: A Újra Vidéki Magyar Rádióban.

Az ismerős arcok felvétele szólt, 6 óra 16 perc van, lapszemlézünk egy picit. Október 25-én hajnalban 3 óráról 2 órára állítjuk vissza az órákat, miközben az Európai Bizottság 10 lehetséges forgatókönyvet vizsgáltat az átállás megszüntetéséről. Hogy mi akadályozza a megállapodást és mit tanácsol az orvos az átállítás, illetve az átállás megkönnyítésére, arról is olvashatnak a labban. Augusztus végén és szeptemberben érdemes alaposabban szemügyre venni a még érő zöldségeket. Ha apró lyukat találunk azokon, azt a gyapottok bagolylepke hernyója okozhatja, amely befúrja magát a zöldség belsejébe. A sérülés kívülről alig felismerhető, ezért ilyen tájt alaposabban szemügyre kell vennünk a termést. És még valami. 1 millió autóst érinthet a magyar kormány új intézkedése. A dízel támogatás szeptembertől decemberig havi 5000, összesen 20000 forintot jelent, az első részletet pedig már októberben folyósíthatják, derül ki a kormány hivatalos közleményéből. A pénzt a legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű személyautók magánszemély tulajdonosainak szánják. A segítség azonban nem az aktuális tulajdonosi helyzethez kötődik. Fő szabály szerint annak jár, akinek 2026. január 1-én már a nevén volt a feltételeknek megfelelő gépkocsi, írja több megyei hírportál.

Ákos felvétele szólt az imént, érkezett rendőrségi jelentés, gyorsan mondom már is. A Muravidéki régióban a rendőrök 7 bűncselekmény ügyében vizsgálódtak tegnap, 2-szer történt közrendsértés, 2 balesetben könnyű testi sérülés történt, 5-ben pedig anyagi kár keletkezett. Egy parkolóban történt járműrongálás ügyében is el kellett járniuk, volt még 5 vadgázolás és 1 tűzeset. A bűncselekmények között lopás, csalás, rongálás szerepel, illetve 2 információs rendszer elleni támadás, írják. És ami a mai napra vonatkozik, itt Lendva környékén számíthatunk előre bejelentett sebesség ellenőrzésre, írja tehát a rendőrségi jelentés. És akkor még egy kis zene a folytatásban, 6 óra 24 perc a pontos idő, 7:30-kor pedig terepjáróval várjuk Önöket, 2 összeállításunk lesz ma reggel, maradjanak velünk.

értem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni. Hogyha féltékenyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: Fél hét van, jó reggelt kívánok! A Pannon medence geotermikus energiában rejlő lehetőségei, a fejlesztési lehetőségek és a határokon átnyúló együttműködés állt a Muravidéki Helyi Energia Ügynökség, vagyis a Lea Pomurje szervezésében zajló konferencián Moravszky-Toplicén. A Livada Hotelben megtartott tanácskozáson több ország szakemberei osztották meg tapasztalataikat és mutatták be a geotermikus energia hasznosításának lehetőségeit. A részletekről Horváth Dávid, az Energia Ügynökség igazgatóját, Bojan Vokrincsicset kérdezte.
1: Dogodek je organiziran v sklopu projekta Grid Geo, kjer je naša lokalna energetska agencija za Pomorje partner. Projekt se izvaja v okviru posebnega programa Evropske.
2: A rendezvényt a Grid Geo projekt keretében szerveztük, amelyben a Muravidéki Helyi Energia Ügynökség partnerként vesz részt. A projekt az Európai Unió egy speciális programja keretében valósul meg, amely az intelligens szakosodással összhangban álló tevékenységeket támogatja. A projekttel, illetve konkrétan ezzel a rendezvénnyel elsősorban szeretnénk betekintést nyújtani a Pannon medencében rejlő geotermikus energiahasznosítási lehetőségekbe. Mindenek előtt a jó gyakorlatokat szeretnénk bemutatni, valamint felhívni a figyelmet ezekre. Célunk az is, hogy a potenciális érdeklődőkkel megismertessük és megvitassuk, hogyan lehet a geotermikus energiát sikeresebben és környezetkímélőbb módon hasznosítani. A projektben 8 különböző országból összesen 10 partner vesz részt. Ez kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a projektben résztvevő országok jó gyakorlatait bemutassuk. A projektpartnerek pedig megismerjék egymás különböző megközelítéseit. Ezeket a módszereket és tapasztalatokat aztán saját országaikban is alkalmazhatják.
1: Predstavijo, da se projektni partnerji tudi medsebojno seznanijo z različnimi pristopi in da te pristope potem lahko replicirajo v svojih državah.
2: A tanácskozás első felében szó esett egyebek mellett a mély geotermikus projektek szlovéniai fejlesztési kereteiről, valamint a horvátországi és magyarországi helyzetről és jövőbeni forgatókönyvekről is. A résztvevők olyan konkrét projektekről is hallhattak, amelyek a geotermikus energia fűtési és hűtési célú felhasználását, illetve a kitermelt termálvíz visszasajtolását mutatják be. A programban Olaszországban, Portugáliában és Spanyolországban megvalósuló geotermikus kezdeményezések is szerepeltek.
0: Lendva község idén is pénzügyi támogatásba részesíti a község területén állandó lakhellyel rendelkező és kiemelkedő eredményeket elérő középiskolás tanulókat és a felsőoktatásban résztvevő hallgatókat. A támogatást pályázat benyújtása révén lehet elnyerni. A kérelmeket október 9-ig kell benyújtani. A legfontosabb információkat Fehér Ilona gyűjtötte össze.
3: Lendva község idei költségvetésében 30 ezer eurót különített el a községben élő középiskolások és egyetemisták kiváló eredményeinek jutalmazása céljából. A 2026-os évi pályázat szeptember 9-én jelent meg a község honlapján. Az egyszeri pénzjutalom azon diákoknak és egyetemi hallgatóknak jár meg, akik oktatási, művészeti, kulturális, zenei, sport vagy más szakterületen kiemelkedő eredményt értek el. Kiváló eredménynek minősül a 2025-2026-os tanévben, illetve tanulmányi évben elért, nyilvánosan elismert eredmény, amely olyan írásos vagy tárgyi bizonyítékkal igazolható, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy ki az elismerésben részesült személy, mikor kapta meg a díjat vagy elismerést, illetve mikor érte el az adott eredményt. A négy tagú szakbizottság az értékelés során kizárólag a felsorolt bizonyítékokat veszi figyelembe. A jutalmat azon kedvezményezettek nyerik el, akik a kritériumok alapján a bizottságtól a legtöbb pontot kapják. A szakbizottság a pályázatokat beérkezési időrend szerint bírálja el. A kérelmezőket a beadványok elbírálása után 30 napon belül értesítik a döntésről. A pályázatokat 2026. október 9-én 23 óra 59 percig kell benyújtani. A pályázati dokumentációt személyesen a község székhelyén vagy postai úton lehet leadni. A pályázati dokumentáció Lendva község honlapján található meg.
0: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Horváth Dávid és Fehér Ilona összeállítását hallották, 5 perccel múlt el 7:30.

Charlie felvétele szólt, 3:47 van. Szeptember 2. szombatján van az elsősegélynyújtás világnapja. 16 európai ország Vöröskereszt szervezetének 2000-es kezdeményezésére. Itt szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy kívánatos lenne az elsősegélynyújtás minél szélesebb körű ismerete a laikusok körében, mert az idejében és szakszerűen elvégzett beavatkozás sok esetben életmentő lehet. Ezen a napon az elsősegélynyújtásra kiképzett önkéntesek és laikusok által megmentett emberi életeket ünnepeljük. A vészhelyzetben gyakran a legnagyobb gond a bizonytalanság. Sokan nem hiszik el magukról, hogy tudnak segíteni. A Nemzetközi Vöröskereszt kimutatása szerint Nyugat-Európában a népesség döntő többsége kap elsősegélyképzést. Norvégiában a lakosság 95%-a, Ausztriában, Németországban 80%-a, míg Izlandon 75%-a kap használható és eredményes ismereteket e téren. Mindeközben számos országban az arány drámaian alacsony, mindössze 5-10% közötti, és Magyarországon a helyzet még elszomorítóbb, ugyanis a lakosság mindössze 0,3%-a részesül megfelelő szintű és színvonalú elsősegélyképzésben, noha világszerte egyre nő a kockázat, főleg az időskorúak esetében. Kicsit furcsa ez az alacsony szám egyébként, hiszen a jogosítványt sem kaphatjuk meg, hogyha nem tesszük le az alapfokú, alapszintű elsősegélyvizsgát. Az elsősegélynyújtást megtanulni gyakorlatilag gyerekjáték, viszont adott esetben életeket menthet, úgyhogy érdemes elgondolkodni rajta. Hogyha valamikor évtizedekkel ezelőtt mondjuk elvégezték, akkor talán érdemes feleleveníteni, hogy miről is szól ez az egész dolog, illetve ha még nem tették meg, akkor érdeklődjenek utána, és tegyék le ezt a vizsgát, hiszen lehet, hogy legközelebb önök tudnak valakin segíteni, akár saját magukon. 3:47, ennyit akkor ezzel a jelesnappal, világnappal kapcsolatban. Zenével folytatjuk tovább. 7 órakor jönnek majd a friss hírek, aztán a következő órában természetesen részletesebben is fellapozzuk a kalendáriumot is, és lesznek friss információk is, ha tehetik, tartsanak velünk. Kellemes hétvégét kívánunk!

Még egy értesítés következzék itt 10 perccel 7 óra előtt. A Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség értesíti a választópolgárokat, hogy a 2026-os helyi önkormányzati választásokra, valamint az önkormányzati közösség tanácstagjainak megválasztására november 15-én kerül sor. Tanácstag jelölt lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek. A jelöléshez legalább 10 Elnézést, tehát a jelöléshez legalább 10 a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírása szükséges. A jelöléseket október 15-én 19 óráig lehet benyújtani. A szükséges űrlapok a www.lendva.info honlapon megtalálhatók, illetve a Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség székhelyén is átvehetők. Ez a Malom utca 6/A szám alatt található. Eddig az értesítés, és akkor még egy kis zene, 7-kor hírek. Maradjanak velünk a folytatásban is.

0: Reklám.
1: Kukorica termelők figyelmébe. A Yata e Mona Kft. Tájékoztatja a termelőket, hogy új dobronaki felvásárlóhelyén megkezdte a megfelelő minőségű friss kukorica felvásárlását. A felvásárlás Göntérházán is zajlik a KZ Radgonával együttműködésben, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Yata e Mona Kft. Versenyképes felvásárlási árakat, valamint az áru átvételét követő 14 napon belüli fizetést biztosít. További információ a 01 584 26 16-os, illetve a 051 658 314-es telefonszámon kérhető.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A rendőrszakszervezet a tegnap történt rendőri sérüléses incidens nyomán rávilágít a szakma veszélyeire. Felszólította az államot, hogy oldja meg az olyan problémákat, mint a rendőrhiány, és biztosítsa a tisztességes bérezést. Figyelmeztetik a nyilvánosságot, hogy nem helyén való egy rendőr cselekedeteit biztonságos helyről megítélni, mielőtt az incidens körülményeit tisztázzák. Mint írták, a szlovén rendőrszakszervezetet tegnap tájékoztatták egy rendkívül súlyos incidensről, amely a Smartnoki járatnál történt rendőri feladatok ellátása során, amelyben az eddig ismert információk szerint egy rendőrt megtámadtak és lelőttek, elvették a szolgálati fegyverét, majd az elkövető rendőr autóval menekült el. A PSS jelenleg nem kommentálja a konkrét incidens körülményeit, amely miatt tegnap több órát zárva volt a gorenckói autópálya forgalma. A gazdasági minisztérium a kormányzati működés első 100 napjában már számos konkrét intézkedést fogadott el, hangsúlyozta Angel Logar miniszter sajtótájékoztatón. Figyelmeztetett az előző kormánytól örökölt elmaradásokra, amelyek közül néhány Szlovéniát az Európai Bizottság pereivel is fenyegeti. Logar kiemelte a társasági törvény módosítását, amely többek között bevezeti a többszörös szavazati joggal rendelkező részvények kibocsátásának lehetőségét, és megemeli a vállalatok fenntarthatósági jelentéstételi küszöbét, valamint az ösztöndíj törvény módosítására irányoló javaslatot, amely biztosítja a COIS ösztöndíjra pályázók megfelelőbb kezelését és megszünteti az adminisztratív terheket. Rövid időn belül elkészítették a szezonális munkára vonatkozó szabályok módosítására irányuló javaslatot is, és további forrásokat biztosítottak a sport infrastruktúrába történő beruházásokhoz, mondta a miniszter. A MOL már megállapodott a szerb kormánnyal a NISZ jövőjének főbb kérdéseiről, de az olajcég még nem került a magyar vállalat kezébe. A szerbek ragaszkodnak a pancsevoi finomító működéséhez, nagyobb állami befolyást akarnak, és közben választásra készülnek. A szeptember 30-ai határidő előtt az a kérdés, hogy hol húzza meg a határt a MOL. Az amerikai pénzügyminisztérium augusztus végén, szeptember 30-áig meghosszabbította a NISZ működési engedélyét. Ugyanez a határidő vonatkozik a MOL és a Gazprom nyelvt tárgyalásaira is. A szerb energiaügyi miniszter szerint a tárgyalások már a végső szakaszban vannak. A szerb állam a megállapodásban rögzítette, mit vár az új tulajdonostól. Szerbia további 5%-ot vásárolna a NISZ-ből, a szerb állami képviselők pedig nagyobb befolyást kapnának a NISZ igazgatóságában. Sport. Tegnap a Brinyegro szupljei és a Nafta mérkőzésével kezdődött az első foci liga 9. fordulója. Az előző idényben két másodosztályú csapat között a Nafta javára ért véget a mérkőzés. Omrani és Zorica góljával a lendvai együttes hozhatta el az újabb 3 pontot. A Nafta a következő fordulóban is vendégségben szerepel, mégpedig Koperben, a Bonifica stadionban.
2: Időjárás.
1: A reggeli köd feloszlása után ma túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul, a tenger melléken enyhe bóra mellett 25 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Állat miatt akadozik a dolenckói autópálya forgalma Bics és Ivancsnagorica között mindkét irányban, a Steyr autópályán pedig Tepanye és Szlovenska Bistrica lyuk között.
3: Sok víz lefolyt már a Murán.
2: ugyan közvetve megemlíthető a Domonkosfa szomszéd települése Szomoróc, amelynek akkori történelme rendkívül sajátosan alakult, és részben kihatott persze Domonkosfáról is. Erről azonban majd később szólunk. Tehát Domonkosfa konkrét igénylése, akár csak a legtöbb 1919 nyarán a jugoszláv államhoz csatolt mai muravidéki település nem volt nevesítve a szlovén, valamint a jugoszláv politikai vezetők részéről.
3: Sok víz lefolyt már a Murán Göncz Lászlóval, szombaton 14 óra után. Ismétlés hétfőn 21 óra után nem sokkal.
4: Értékek és gondok, emberek és események a Muravidék elmúlt 100 évében.

7 óra 17 perc van, a kalendárium következik már is. Szeptember 12-én történt eseményekkel indulunk. Időszámításunk előtt 490-ben aténi győzelem a perzsák felett a maratoni csatában. Aztán egy nagy ugrás 1609-ben Harry Hudson felfedezte a róla elnevezett Hudson folyót. 1920-ban Paavo Nurmi finn maratoni futó harmadik aranyérmét nyerte az antwerpeni olimpián. 1932-ben megindult a menetrendszerű villamos vasúti forgalom a Budapest-Hegyeshalom vasútvonalon. Aztán 1937-ben Budapesten átadták a forgalomnak a hetedik Horthy Miklósról elnevezett Dunahidat, természetesen ma már nem ez a híd neve, azóta bőven átnevezték, hogyha gondolják, akkor megírhatják nekünk, nem árulom el, hogy mi a híd mai neve. Aztán 1943-ban a II. Világháború során német ejtőernyősök kiszabadítják az olasz kormány által fogvatartott Benito Mussolinit. Aztán 1987-ben Fanándor és Gál József körbehajózták a földet egy vitorlással. Ez volt az első magyar földkerülő vitorlásút, amely 1985. szeptember 26-án indult el, és tehát 1987. szeptember 12-én értek körbe. Ha gondolják, megírhatják a vitorlás nevét, ezt sem árulom el. Aztán 1988-ban Budapesten mintegy 20 000-en vettek részt a Bős Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetésen. 1990-ben az USA, az Egyesült Királyság, Franciaország, a Szovjetunió, valamint Kelet- és Nyugat-Németország vezetői aláírták azt az egyezményt, amely szerint a két Németország egybeolvadhat. És 2017-ben az Európai Parlament Strasbourgi plenáris ülése megszavazta, hogy ingyenes Wi-Fi, tehát vezeték nélküli internet hozzáférési pontokat létesítsenek szerte Európában. Nevekkel folytatjuk tovább, napszülötte volt Savanyú Jóska, Bakonyi Betyár, Tersenszky Józsi Jenő, Kossuth Díjas magyar író, aztán Deák Ferenc, magyar színész, színházigazgató, Jesse Owens, afroamerikai atléta, olimpiai futóbajnok, emellett pedig polgárjogi vezető. Megszületett Stanislav Lem, lengyel író, a Solaris szerzője, Linda Gray, amerikai színésznő, Barry White, amerikai szólénekes, Hans Zimmer, Oscar és Grammy-díjas német zeneszerző, Szabó Sipos Barnabás, magyar színész, Jolanda Cseplák, olimpiai bajnok sportoló, középtávú atléta, és Jennifer Hudson, amerikai énekesnő, színésznő is enap szülötte. Aztán elhunyt Christoph Bach, német zeneszerző, Anthony Perkins, amerikai színész, Jeremy Brett, brit színész, Johnny Cash, amerikai country énekes, dalszerzői színész, és enapon hunyt el Stanka István, Kossuth Díjas, magyar színművész, a Nemzet színésze is. Őket említjük a mai kalendáriumból. Már is zenével folytatjuk, 7:30-kor pedig jövünk a friss információkkal.

0: időjárás. Fél nyolc a pontos idő, jönnek a friss információk, hát nem sokat változott a hőmérséklet, szinte ugyanannyi, mint kora reggel volt. 10-12 fokot mutatnak a hőmérők Muravidék szerte, de a fővárosból is 11 fokot jelentenek csupán. Koper környékén 17 fok, van a Kredaricán 4 fokot mértek legutóbb, helyenként párás még a levegő, ez lassan feloszlik majd, aztán nagyrészt derült napos időre készülhetünk ezen a szombaton. A maximum hőmérsékletek pedig szépen alakulnak majd, 18-23 fokra számíthatunk, a tenger melléken 25 fok is lehet, holnap is nagyjából ilyen időnk lesz. Magyarországon is olyan kora őszies szombatra lehet készülni, a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, keletebbre több helyütt most is esik az eső. Párás a levegő sok helyütt az Alpok alján, délután 20-23 fokra számíthatunk majd. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, keletebbre lehetnek még felhősebb időszakok. Délután aztán északnyugat felől felhők érkeznek, ezekből kisebb eső zápor előfordulhat majd, 20-26 fok lesz holnap délután. Hétfőn ismét egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájaink is lesznek, elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Napközben nyugat felől csökken majd a felhőzet. Kora reggel 9-17 fok lesz, napközben 19-26 fokot mérhetünk. Kedden még változóan felhős területekre számíthatunk napsütéses időszakokkal. Jelentősebben estére csökkenhet a felhők mennyisége, eleinte kisebb eső néhol előfordulhat, hajnalban pedig pára és kötfoltok képződnek majd. A légmozgás mérsékelt marad, legfeljebb egy-egy élénklökés fordulhat elő. Ma a megszűnő hőség és a friss levegő összességében kedvez a szervezet pihenésének, jobb lehet az alvás minősége, az érzékenyebbeknél gyenge, hidegfronti tünetek jelentkezhetnek. Náluk emiatt előfordulhat fejfájás, migrén, fáradékonyság, tompaság, vérnyomás ingadozás és egyes mozgásszervi panaszok felerősödése. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Ajánlott odafigyelni a megfelelő mennyiségű folyadék és vitaminok bevitelére. Fogyasszunk sok friss zöldséget, gyümölcsöt, amíg még tehetjük, hiszen már nagyon itt van az ősz.
1: Közlekedési hírek.
0: Helyenként még párás a levegő, illetve köd korlátozza a látótávolságot Szlovénia szerte. Vezessenek óvatosan, egyébként száraz utakon folyik a forgalom, de nem zökkenőmentesen. A tengermelléki autópályán Koper felé a Vörtnika és Logátec közötti szakaszon lezárták a külső sávot, mert lerobbant egy kocsi. Vidékünkön nagyobb fennakadásokról nem jelentettek, radarra pedig éppen itt Lendva környékén számíthatunk. Balesetmentes közlekedést, jó utat mindenkinek! 3,5 percben a friss információkat hallhatták szeptember 12-én szombat reggel itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Már zenével folytatjuk tovább, akár munkával, akár pihenéssel telik a napjuk. Ha van lehetőségük, akkor rádiózzanak velünk, mi itt leszünk. Bízunk benne, hogy önök is velünk tartanak.

10 perc elmúlt el 7:30. Szombat reggel van, biztos egy kicsit tovább pihentek, de hogy ma már velünk tartanak, és szeretnének még a folytatásban is maradni, akkor mondom a további tartalmat. Természetesen 8 órakor jönnek majd a friss hírek, 8:45 tájban meghallgatjuk a 7 zeneszámát, 8:30 körül pedig lesz egy kis útravaló megint csak. 9 órakor híreket mondunk, 8:10 után pedig a következő 7 zeneszámát választhatják ki. Lesznek javaslatok, és számítunk a közreműködésükre. 10-kor is lesznek hírek, meg 11 órakor is, közben egy zenés órával várjuk Önöket, sőt mondhatni, 11 óra után is, csak azt már Önök fogják megszerkeszteni. A 11 órai híreket követően jön majd a Sláger Kívánság műsor, és akkor ennyi lesz a délelőtt. Természetesen este 7-ig hallgathatják ma is az MMR vezetett műsorát, amúgy pedig a nap 24 órájában hallgathatnak bennünket. Jó vételt és jó rádiózást kívánunk mindnyájuknak, kellemes szép napot, és mégiscsak hétvége van, úgyhogy minél több pihenést, hogyha megengedhetik maguknak. No, már is zenével folytatjuk tovább, mindjárt Szabó Leszli következik.

Berecki Zoltán és Szinetár Dóra énekelt. Felhívással folytatjuk, aztán 8 perc múlva már 8 óra lesz, jönnek nem sokára a friss hírek. De jöjjön akkor a felhívás. A Termál Resort Lendva névadó pályázatot hirdett a lendvai parafinos termálvíz elnevezésére. A szervezők olyan egyedik, könnyen megjegyezhető nevet keresnek, amely jól kifejezi a lendvai termálvíz különlegességét és egyediségét. Bárki beküldheti a saját névjavaslatát, a legjobb ötletet pedig díjazni fogják. A pályázatra szeptember 22-ig lehet jelentkezni, a névjavaslatokat pedig a honlapjukon található online űrlapon várják. Ha van egy jó ötletük, hogy milyen nevet viseljen Lendva különleges termálvíz, akkor érdemes pályázni a Termál Resort Lendava honlapján szeptember 22-ig.

Reklám. Kapcsolódjon ki, töltődjön fel és élvezze a Lendvai termálfürdő különleges parafinos termálvizét. Hétfőn és csütörtökön a nyugdíjasok mindössze 12 euróért fürdőzhetnek. Pénteken és szombaton jöhet az esti lazítás. Éjszakai fürdőzés egészen 22 óráig. Pihenés, feltöltődés, jó közérzet. Lendvai termálfürdő. További információ termekötője@lendava.si. Kukorica termelők figyelmébe! A Yata e Mona Kft. Tájékoztatja a termelőket, hogy új dobronaki felvásárlóhelyén megkezdte a megfelelő minőségű friss kukorica felvásárlását. A felvásárlás Göntérházán is zajlik a KZ Radgonával együttműködésben, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Yata e Mona Kft. Versenyképes felvásárlási árakat, valamint az áru átvételét követő 14 napon belüli fizetést biztosít. További információ a 01-584-2616-os, illetve a 051-658-314-es telefonszámon kérhető.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Nyolc órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az októberi törvényhozási népszavazást megelőző kampány kezdetén, amely a parlamenti vizsgálatról szóló törvényről, valamint a szociális segélyekről, a külföldiek szavazati jogáról és az RTV díj eltörléséről szóló népszavazásokról szól, a parlamenti pártok megismételték érveiket, amelyekkel ráveszik a szavazókat a törvényjavaslat mellett vagy ellen szavazásra. A koalíciós pártok és a Resznica, amely arra kéri majd a polgárokat, hogy négyszer karikázzák be a szavazólapjukon az igen szót, az általuk javasolt konzultatív népszavazások témáival kapcsolatosan elmondták, hogy meg akarják hallani az emberek véleményét a koalíciós megállapodás egyes vállalásairól, hogy a jövőben megkönnyítsék a jogszabályok előkészítését. Az SZD bejelentette, a kampányban megpróbálnak majd érveket felhozni amellett, hogy miért gondolják úgy, hogy a három konzultatív népszavazás csak alibi arra, hogy meggyőzzék az embereket a politikai rendőrségre szavazásról. A parlamenti csoportok többsége támogatja az élelmiszer és közlekedési eszközök üzemanyagárak elleni védelméről szóló törvényjavaslatot, amely üzemanyag támogatást biztosít a gazdálkodóknak és a szállítmányozóknak, valamint társfinanszírozást az utóbbiaknak a gumiabroncsok vásárlásához. A képviselők hangsúlyozták, hogy intézkedésre van szükség annak megakadályozására, hogy a magas üzemanyagárak hatással lehetnek a szolgáltatások és az élelmiszerek végső áraira. Szlovénia nem tudja befolyásolni az olaj és az üzemanyagok világpiaci árait, de megakadályozhatja, hogy a következmények teljes mértékben átháruljanak a gazdaságra és az emberekre, mondta Damian Jaklin, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. Ha nem cselekszünk, a többletköltség nem fog eltűnni, hanem átkerül az üzemanyag, az élelmiszer és más áruk áraiba, és végül az emberek fogják megfizetni, tette hozzá. Az Európai Éghajlati Szolgálat adatai szerint 2026. augusztusa volt a Föld történetének legmelegebb hónapja. A globális hőmérséklet ezzel messze meghaladta az iparosodás előtti időszakhoz viszonyított éghajlati küszöb értékeket, ráadásul a 2027-re szóló előrejelzések is aggodalomra adhatnak okot. A Kopernikus szerint a Föld átlag hőmérséklete augusztusban 16,96 Celsius fok volt. Ez ugyan kissé haladta meg a júliusi rekordot, a hosszabb távú tendencia azonban egyértelmű, a bolygó tovább melegszik. Az adatok alapján az augusztusi globális átlag hőmérséklet 1,65 Celsius fokkal volt magasabb az iparosodás előtti szintnél, ami jelentősen meghaladja a párizsi klímaegyezményben rögzített 1,5 Celsius fokos küszöböt. Sport. Győzelemmel kezdte tegnap szereplését az Európa-bajnokságon a szlovén férfi röplabda csapat. A szlovák válogatott ellen 3-0-ra nyertek Fabio Soli védencei. A folytatásban a svéd csapat ellen mérkőzik a szlovén válogatott az A csoportban vasárnap 16 órakor.
2: Időjárás.
1: A reggeli köd feloszlása után ma túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul. A tenger melléken enyhe óra mellett 25 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a tenger melléki pálya forgalma Vörhnika és Logatec között Koper felé.

8 óra, 8 perc a pontos idő. E-mailben kértek tőlünk segítséget két elveszett német juhász kutya miatt, és közben már érkezett is egy újabb levél, hogy az egyik kutyus meglett a Kebelei hegyen, a szüretelőknél volt, és akkor még egy német juhász kutyust keresnek, Lizi névre hallgat. Azt írja a tulajdonos, hogy nagyon félős, ne kergessék, mert nem mer oda menni senki idegenhez. Csip van a kutyába, és Dobronak és Kebele között bárhol lehet, de előfordulhat nemes nép, csesztreg, lendvajakafa, baglad és Dobronak Kebele környékén. Ahogy említettem, az egyiküket megtalálták a Kebelei hegyen, a másikukat, Lizit még keresik. Hogyha valaki látta esetleg, akkor hívja a következő telefonszámok valamelyikét, plusz 3670-301-5939, vagy egy másik szám, plusz 386-70-351-291, tehát egy Lizi névre hallgató, félős német juhász kutyust keresnek, hogyha valaki látta, talán Kebele környékén van, és ahogy a társát is ott megtalálták, hívják a következő telefonszámok valamelyikét, még egyszer elmondom, plusz 3670-301-5939, vagy plusz 386-70-351-291. Minden észlelés fontos lehet, és a tulajdonos kéri, hogy segítsenek megtalálni még a kutyust, amelyik nincs meg, tehát Lizit keresik még. Mi meg zenével folytatjuk 8 óra 10 perckor.

0: Sok víz lefolyt már a Murán.
1: Ugyan közvetve megemlíthető a Domonkosfa szomszéd települése Szomoróc, amelynek akkori történelme rendkívül sajátosan alakult, és részben kihatott persze Domonkosváról is. Erről azonban majd később szólunk. Tehát Domonkosfa konkrét igénylése, akár csak a legtöbb 1919 nyarán a jugoszláv államhoz csatolt mai muravidéki település nem volt nevesítve a szlovén, valamint a jugoszláv politikai vezetők részéről.
2: Sok víz lefolyt már a Murán Göncz Lászlóval, szombaton 14 óra után, ismétlés hétfőn 21 óra után nem sokkal.
3: Értékek és gondok, emberek és események a Muravidék elmúlt 100 évében.

4 perccel vagyunk 8:30 után. A gondolatok titkos erejéről szóljunk egy kicsit. Van valami különös bája annak, ahogy az ember próbál egyre világosabban látni a hétköznapok sűrűjében. Sokszor úgy érezzük, mintha minden ágon ott ülnének a feladatok, a gondok, a félelmek, és csak várnánk, hogy mikor zuhannak ránk. A jó hír azonban az, hogy minden erdőben bujkál a napfény, úgyhogy a pozitív gondolkodás nem pusztán mosolyogjunk minden jó típusú szépítés, hanem egy régóta ismert emberi képesség, az elme finom befolyása a testre és a lélekre. Az őseink, akik talán még nem beszéltek persze pszichológiáról, már régen felismerték, hogy a gondolatoknak milyen erős erejük van. Amire gondolsz, azt vonzod, vagy a rossz gondolat beteggé tesz, vagy a békés ember tovább él, és még sorolhatnánk, akkor mosolyogva bólogattunk, de valójában igazuk volt, ma már kutatások is alátámasztják, hogy a tartó stressz és a borús gondolkodás valóban gyengítheti az immunrendszert, lassíthatja a regenerációcsőt, a testi fájdalmakat is felerősítheti. Ezzel szemben a kiegyensúlyozott reményteljes hozzáállás olyan, mint egy szelíd belső gyógynövényes főzet, amely lassan, óvatosan, de biztosan hat. Persze könnyű azt mondani, hogy gondolkodj pozitívan, de amikor reggel a kávé mellé váratlanul becsúszik a fejfájás, a munka, a számlák, a jaj, megint valaki úgy szólt, ahogy nem szerettem volna, akkor a pozitív gondolkodás bizony néha messziről elkerül bennünket, pedig éppen itt kezdődik a lényeg. A jó gondolkodás nem azt jelenti, hogy minden tökéletes, hanem azt, hogy mi döntjük el, hogy hogyan reagálunk. Mint amikor valaki felveszi a kabátot, hogyha hidegebbre fordul az idő, nem tudja a hideget megszüntetni, de valamit mégis tesz, hogy jobban érezze magát. A pozitív gondolkodás egyik legfontosabb hozadéka az, hogy finoman, de stabilan csökkenti a belső feszültséget. Amikor például megsimítjuk a lelkünk egy kis hálaérzéssel, akár csak annyival, hogy szép ez a perc éppen, vagy jó a friss levegő, vagy finom a tea, vagy a kávé, akkor az agyunk olyan vegyületeket kezd termelni, amelyek csökkentik a stressz hormonokat is. Egészen különös, de amikor a hormonok megnyugszanak, a testünk is megkönnyebbül. A szív egyenletesebben ver, az izmok elengednek, a légzés mélyebbé válik. Ezért mondták eleink, hogy a derűs ember tovább bírja. Nem azért, mert több szerencsét kap, hanem mert másképp él meg mindent. Azt is érdemes megfigyelni, hogyan alakul át az ember gondolkodása, amikor megtanul figyelni a saját érzéseire. Olyan ez, mint amikor reggel kibújunk a paplan alól, és odafigyelünk arra, hogy mit mond a testünk, fáradt-e még, vagy lelkes, vagy bántja valami. Ugyanezt meg lehet tenni a gondolatainkkal is. Egy halk belső kérdés, hogy a felmerült gondolat épít-e bennünket, vagy éppen rombol. És ha rombol, akkor csendben félreállíthatjuk, mint amikor kivesszük a kavicsot a cipőből, mert nyomja a lábunkat, a jó gondolatokat kell felvenni, mint egy meleg gyapjúzoknit, mivel egyre hűvösebb van odakint. A pozitív szemlélet nem teszi el a valóság problémáit, de ad hozzá erőt, hogy máshogy álljunk hozzá. Egyetlen apró elhatározás is elég. Az ember néha azt hiszi, hogy nagy dolgok kellenek a változás, az új munka, új lakás, új élet. Valójában a legtöbb nagy változás egy kis gondolattal kezdődik, egyetlen belső mondattal, hogy én ezt meg tudom oldani, elbírom, holnap könnyebb lesz, és méltó vagyok a jóra. A pozitív gondolkodás valójában egy lassú, de biztos önnevelés. Mint amikor gyerekkorunkban megtanultunk cipőt kötni, először bénáztunk a fűzővel, ma meg már észre sem vesszük, hogy csináljuk meg. Pont így működik a gondolatok átformálása is. Eleinte figyelni kell rá, később aztán természetessé válik. És amikor már természetes, akkor jönnek az igazi eredmények. A nyugodtabb szívverés, a jobb alvás, a tisztább fej, az egészségesebb kapcsolatok, és persze az a bizonyos belső béke, amiért régen még könyörögtek az emberek. A legfontosabb viszont az, hogy az ember soha ne hibáztassa magát, ha éppen nehezebben megy. Senki nem születik folyamatosan mosolygó bölcsnek, és néha mindannyiunknak jár egy morcos nap. De mindig vissza lehet térni ahhoz az egyszerű felismeréshez, hogy a gondolataink nem az ellenségeink, inkább olyanok, mint a szilaj lovak. Ha megtanuljuk őket vezetni, messzire visznek. És végül talán a legősibb bölcsesség, amelyet még nagyanyáink is vallottak, a jó szív jó életet teremt.
Ez ma is igaz. A jó szív és a jó gondolatok együtt olyan erőt adnak, amely megtart bennünket a legnehezebb napokon is. Elég tehát néha megállni, venni egy mély levegőt és engedni, hogy a lelki derű lassan visszakússzon a szívünkbe. Ez a mai útra való, vigyék szeretettel.

Homonyik Sándor énekelt az imént, és reggel, amikor említettem az esemény naptárt, akkor két kis kérdést is feltettem, és Karcsi nagyon odafigyelt, mert írt mindkettőre, Teske Andról nagyon szépen köszönöm. Az egyik, tehát, vagyis hát mindkettő egy-egy esemény volt a mai nappal kapcsolatban, és mindkettőre helyes választ tudott adni természetesen. Az egyik az volt, hogy 1937-ben Budapesten átadták a forgalomnak a 7. Horthy Miklósról elnevezett Dunahidat, és aztán mondtam, hogy természetesen már nem így hívják a hidat, hogyha tudják a mostani nevét, akkor ezt meg lehet írni nekünk, és ez a Petőfi híd, a mostani Petőfi híd volt, tehát valamikor Horthy Miklós híd. Nagyon jól írta meg a választ, és aztán a másik az volt, hogy Fanándor és Gál József, amikor körülhajózták a vitorlással a földet, 1985-ben indultak, ugye, és 1987-ben értek körbe. Mi volt a vitorlás neve? Hát ez volt a Szent Jupát, hát annyiszor hallottuk a hírekbe, szerintem az ember álmából felébresztve is meg tudta mondani, úgyhogy a híd mai neve Petőfi híd, írta nekünk Karcsi Teske Andról, és a hajó neve Szent Jupát, ezt is ő írta. Nagyon szépen köszönöm, hogy odafigyelt és időt szánt ránk, és bízom benne, hogy ezzel is, és ma is tanultunk valamit. No, folytassuk tovább akkor a zenék sorát. Említettem ugye korábban, hogy elvesztek kutyák, írtak nekünk, Emilia írt nekünk, hogy két kutyus elveszett, az egyiket azóta megtalálták, de az egyik, a nagyobbik német juhász, amely a Lizi névre hallgat, még nem került meg. Azt tudjuk róla, hogy hát csip van benne, de nagyon fél, úgyhogy nem fog oda menni idegenekhez, kéri, hogy ne is próbálják megfogni, ne kergessék, mert hát ha még messzebbre szalad. Társát, Lunát a Kebelei hegyen megtalálták, talán ott van még a környéken Lizi is, és bízunk benne, hogy akkor vissza fog kerülni a tulajdonoshoz, a gazdihoz. A telefonszámok, amit lehet hívni, hogyha látnának, tehát arra kóborló német juhász kutyát, plusz 3670 301 5939, a másik pedig plusz 386 70 351 291-es. Köszönjük szépen mindenkinek, aki segíteni tud, és köszönjük szépen Karcsinak, hogy játszott velünk, illetve figyelt rám. No, maradjanak a folytatásban is, hiszen nem sokára 9 órakor jönnek majd a következő hírek.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A mezőgazdasági kamara üdvözli a mezőgazdasági és erdészeti tevékenységek üzemanyag költségeinek csökkentését lehetővé tevő törvények elfogadását, és arra is kéri a gazdálkodókat, hogy őrizzék meg az üzemanyag vásárlási számlákat, mivel ezekre szükség lesz a visszatérítésekre való jogosultság igazolásához. Fontos, tették hozzá, hogy a számlákon szerepeljenek a vásárlási információk, különösen a vásárlás dátuma és a vásárolt üzemanyag mennyisége, de nem szükséges, hogy a számlákon szerepeljen a vevő neve. A KGZS bejelentette, hogy időben tájékoztatja a gazdálkodókat a további eljárásokról, határidőkről és a szükséges dokumentációról. Tegnap a parlament elfogadta a jövedéki adóról szóló törvény módosítását, amely csökkenti a fűtőolajra vonatkozó törvényes jövedéki adót, és lehetővé teszi a kormány számára, hogy az esetleges uniós jóváhagyás függvényében további csökkentést hajtson végre. Az olasz szenátus elutasította a demokrata párt választási törvényhez benyújtott módosítását, amely megkönnyíteni a szlovén kisebbség számára a parlamenti képviselő megválasztását. Ez azt jelenti, hogy a szlovén képviselő megválasztásának biztosítására tett első kísérlet kudarcot vallott. A dél-tiroli párt által benyújtott, a szlovén kisebbségre vonatkozó második módosítást a szenátus nem tárgyalta. Csütörtök este az olasz szenátus a jobb-közép kormánykoalíció szavazataival elutasította Tatjana Rojc, a demokrata párt szenátora által benyújtott választási törvényhez benyújtott módosítást. Módosítását a bal-közép ellenzék 64 szenátora támogatta, míg 85-en szavaztak ellene, írja a Primorszki Dnevnik. A módosítás, amelyet minden ellenzéki erő támogatott, biztosította annak a jelöltnek a garantált megválasztását, aki közjegyző előtt a szlovén nemzeti közösség tagjának vallja magát a pártok egyik listáján. Demonstráció miatt változik a közlekedés ma délelőtt Budapesten a Lánchíd és a Tabán környékén. Több buszjárat módosított útvonalon közlekedik majd, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. 12 pontos petícióval pedig hétfőn vonulnak a miniszterelnökség és az Európai Bizottság magyarországi képviselete elé magyar pilóták. A demonstrálók szerint súlyos visszaélések történhetnek a pilóták egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatánál. Azt állítják, hogy többeket indokolatlanul minősítenek alkalmatlannak, miközben más uniós országokban ugyanazok a pilóták megkaphatják a szükséges engedélyt. A szervezők a légügyi hatóság teljes körű átvilágítását és a magyarországi gyakorlat felülvizsgálatát követelik. A tüntetés után a petíciót két pilóta személyesen is elviszi az Európai Bizottság képviseletéhez, számolt be a Magyar Hang. Sport. Az OTP Group Mercator női kézilabda csapat ma folytatja szereplését a Bajnokok Ligájában. 16 órától a Ferencváros otthonában rendezik az összecsapást. A liga első fordulójában a Krim Mercator hazai pályán veszítette el az első meccset, a CSM Bukaresti 37-29-re bizonyult jobbnak.
2: Időjárás.
1: A délelőtti köd feloszlása után ma túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul. A tenger melléken enyhe bóra mellett 25 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét.
3: Nyolc rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

0: Álmodók a siker útján.
1: Oda vagyok magáért, a fekete olyáért.
2: 8 év Pekingben, most pedig a torontói magyar diaszpóra zenei mentora.
3: Annyira éheztem arra, hogy valami új, valami mást, hogy úgy megismerjem a világot, hogy megy máshol. Gyerekkorom óta tudtam, hogy én külföldön fogok élni, ez nagyon érdekes. És aztán meg így is alakult. Én nem vagyok egy ilyen kemény, alapvetően ilyen kemény természet, határozott, igen, meg tudom, hogy mit szeretnék, de talán egy ilyen nyájasabb papírba burkolva.
2: Ismerjék meg Gunc Nóra különleges történetét az Álmodókban szeptember 13-án. Várom Önöket vasárnap 10 óra után. Az adás ismétlése este 7 órakor.
1: Nem jártunk kette.

0: A hét
1: zeneszáma.
2: 9 óra 17 perc van. Hét zeneszámát választunk a folytatásban, illetve hát önök fogják kiválasztani. Mi három javaslatot mutatunk, meghallgatjuk a dalokat, aztán várjuk a hívásokat, illetve a szavazatokat írni is lehet természetesen. A Valmár felvétele ugyanúgy címmel már is következik, ez az első javaslatunk.

Meghallgattuk az első dalt, ez volt a Valmar felvétele, következik a második, Kovalszky meg a Vegától, a viharban szivárvány.

No hát erre a hétre is jutott egy Kovalszky a javaslatok közé, de van még egy dal, azt is meghallgatjuk, Bogi és Bércesi Robi felvétele Tiszta fényű címmel.

0: Meghallgattuk a javaslatokat, lehet szavazni telefonszámainkat 75-17-18 és 75-17-19-es. Kérdezem, hogy van-e telefonálónk közben egyébként Teodor helyett. Király Tomival megyünk tovább, illetve önökkel, ha van telefonáló. Haló? Haló, haló?
1: Jókolom, kedves Tima, én Béla vagyok, Gutorföldéről.
0: Tessék.
1: És szeretnék szavazni az elsőre.
0: Elsőre, rendben. Igen. Van, köszönöm szépen.
1: Én is
0: minden
1: köszönöm,
0: jót.
1: Jó napot kívánok.
0: Önnek is a legjobbakat, Béla, minden jót, viszont hallásra.
1: Köszönöm, Jókolom.
0: Nincsen ki, akkor nézem, hogy ki írt. Erzsivel ketten szavazunk a másodikra. Kovalszkiékra két szavazat. Erzsitől és Bettitől érkezett egyébként. Van megint telefonáló, haló?
2: Köszönöm, hogy kívánok, kedves Tímia.
0: Üdvözlöm, tessék.
2: Én is szeretnék szavazni a másodikra.
0: Mária, ugye?
2: Igen.
0: A másodikra szavaz, rendben. Köszönöm szépen. Minden jót kívánunk. Önnek is.
2: És Bettinek.
0: Köszönjük szépen a hívást és a szavazatot.
2: Kedvesek voltak a viszonthallásra.
0: Viszonthallásra. Ki lesz a következő? Haló?
3: Haló? Üdvözlöm, drága Tíme, a Németné Klári vagyok Zalaegerszegről.
0: Tessék.
3: Én is a másodikra szeretnék szavazni.
0: Rendben van. Semmi akadálya. Felírtam. Köszönöm
3: szépen,
0: hogy telefonált.
3: Nagyon szépen köszönöm, és minden jót önöknek és a hallgatóknak.
0: A legjobbakat kívánjuk mi is. Ki lesz a következő? Haló?
4: Szép üdvözleti mélyem önnek és a Tominak a stúdióban.
0: Tessék.
4: A véletlenül dolgozik a Boglárkok önnek is, és én is a másodikra szavaznák, Ili.
0: A másodikra. Ili, köszönjük szépen mi is.
4: A viszonthallásra.
0: Viszonthallásra minden jót.
4: Köszönöm.
0: Telefonáló nincsen, de írt nekünk. Ki? Márta írt nekünk. Zolival szavaznak az első dalra. Úgyhogy ezt is akkor felírtam, mert közben már jönnek itt a kívánságok is, az majd 11 után lesz. Bizonytalan, hogy van-e telefonáló, nem baj, azért én megnézem, hát ha írtak nekünk itt a Messengeren keresztül is lehet szavazni természetesen. Persze sokan a kívánságot küldik el, vagy egyben akár mindkettőt, a szavazatot meg a kívánságot is, ezzel sincs semmi baj. Köszöntöm a következő telefonálót. Haló!
5: Szeretettel köszöntünk Benadik, ez Zoli, és majd Gecső, szervusztok.
0: Szervusztok, tessék.
5: Kedves Timi, mi a második dalra szeretnénk szavazni.
0: Rendben van. Köszönöm szépen.
5: Minden, és további jó munkát kívánok nektek, szervusztok.
0: Minden jót nektek is, Gecsére, köszönjük szépen a hívást. Van-e valaki? Nincsen. Akkor mondom Ábrahám László írását. Szia, szavazok az első dalra. Tiborral, úgyhogy ez is megvan, meg a kívánság is majd teljesül vélhetően. Ki a következő? Haló? Kérem a következőt, ugye, doktor Bubó. Haló?
6: Igen, jó napot.
0: Tessék.
6: Már is itt vagyok.
0: Valéria, mondja.
6: Nem repülök.
0: Nem, jó. Rendben.
6: A gyermekemmel ketten az elsőre szeretnénk szavazni.
0: Rendben van. Fel is írtam a szavazatokat. Köszönöm szépen.
6: Az eheti zeneszám az valami csodálatos volt.
0: Ugye?
6: Hát a Brody 80 évesen így megénekelni a kis herceget, hát imádni való.
0: Jó, hát örülök neki. Jók ezek a visszajelzések. Köszönjük szépen.
6: Nagyon szívesen. Minden jót, szép napot kívánunk.
0: A legjobbakat kívánjuk mi is önnek. Minden jót, viszont hallásra legközelebb. Van-e valaki? Nincsen, akkor mondom, hogy ki írt. Ibolya Puszta Szent Lászlóról a másodikra szavaz. Jól van, felírtam, és még a kívánságot is írta, rendben van. Na, itt meg elugrott valami. Mónika is írt nekünk Lentiből. Ketten szavaznak a második dalra, rendben vagyunk. Telefonáló, haló?
7: Kívánok, szervusz, Tímé. Szeretnék szavazni a másodikra.
0: Gizi, ugye a másodikra?
7: Igen.
0: Jó.
7: És további szép napot és jó munkát a viszonthallásra.
0: Köszönjük szépen, minden jót kívánunk mi is a viszonthallásra. És akkor most mindenem végigértünk, ha minden igaz. Egy kat ide, egy meg oda. Ezeket már mind mondtam. És a Messengert is mondtam. No, akkor lehet még persze szavazni. Telefonszámaink a jól ismertek 575-1718 és 575-1719-es, de írhatnak is, hogyha az kényelmesebb. És aztán döntsék el, hogy a három közül melyik legyen a következő hét zeneszám. Eddig jól állunk, remélem, hogy így is maradjanak velünk.

0: Újabb telefonáló, haló.
1: Szia Timi, Margó vagyok Pápáról, és a második dalra szeretnék szavazni.
0: A másodikra, rendben van.
1: Kellemes hétvégét, sziasztok.
0: Viszont kívánjuk mi is a legjobbakat, szép hétvégét. Haló, haló.
2: Haló.
0: Ki a következő, tessék.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm kedves Tímea, én Edith vagyok Tőtőről, és én is a másodikra szavaznék.
0: Igen.
2: És kívánok minden jót. Szép napot.
0: Köszönjük szépen, Edith, minden jót önnek is, Söjtörre, viszont hallásra. Van-e valaki? Per pillanat nincsen, de még egy kicsit várunk azért, megnézem közben, hogy hát ha az írást választotta valaki, azzal sincsen semmi baj. Igen, ezeket már mondtam. E-mailt, messengert, mindent mondtam, jól van. Na, egy-két percet még várunk, aztán eredményt hirdetünk.

0: Van egy telefonálónk, haló?
1: Haló?
0: Üdvözlöm, tessék!
1: Én szeretnék szavazni az elsőre.
0: Elsőre, ki szavaz? László Tófejről. Köszönöm, hogy telefonált.
1: Én köszönöm a fogadást.
0: Minden legjobbakat, viszont hallásra. Szép napot önnek is.

0: 6 perccel fél 10 után ideje az eredményhirdetésnek, telefonáló már nincsen, és írásban sem érkezett több szavazat, de persze eldőlt így is a verseny, a harmadik dal nem kapott szavazatot. Az elsőre szavaztak 8-an, a másodikra pedig 13-an, úgyhogy ez lesz a következő 7 zeneszáma. Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántak ránk, és bízunk benne, hogy ez a folytatásban is így lesz. Természetesen most meghallgatjuk akkor a győztes dalt, ami nem más, mint Kovalszky meg a Vegától a Viharban szivárvány. Lehetett volna akár borítékolni is a végeredményt, de hát Kovalszkyból soha nem elég, illetve nem lehet elég. No hát akkor ennyi mára, megszületett a 7 zeneszáma, a 7 magyar nótáját majd vasárnap este választhatják ki, de ma is hallhatjuk még egymást, mégpedig a 11 óra után következő kívánság műsorban. Most meg akkor hallgassuk meg a 7 zeneszámát, érkezik Kovalszky meg a Vega.
1: A 7 zeneszáma.

MMR. A zene összeköt.

0: Kukoricatermelők figyelmébe! A Yata e Mona Kft. Tájékoztatja a termelőket, hogy új dobronaki felvásárlóhelyén megkezdte a megfelelő minőségű friss kukorica felvásárlását. A felvásárlás Göntérházán is zajlik a KZ Radgonával együttműködésben, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Yata e Mona Kft. Versenyképes felvásárlási árakat, valamint az áru átvételét követő 14 napon belüli fizetést biztosít. További információ a 01-584-2616-os, illetve a 051-658-314-es telefonszámon kérhető.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádió.
2: Tíz órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A rendőrszakszervezet a tegnap történt rendőri sérüléses incidens nyomán rávilágít a szakma veszélyeire. Felszólította az államot, hogy oldja meg az olyan problémákat, mint a rendőrhiány, és biztosítsa a tisztességes bérezést. Figyelmeztetik a nyilvánosságot, hogy nem helyén való egy rendőr cselekedeteit biztonságos helyről megítélni. Mielőtt az incidens körülményeit tisztázzák. Mint írták, a szlovén rendőrszakszervezetet tegnap tájékoztatták egy rendkívül súlyos incidensről, amely a Smartno kijáratnál történt rendőri feladatok ellátása során, amelyben az eddig ismert információk szerint egy rendőrt megtámadtak és lelőttek, elvették a szolgálati fegyverét, majd az elkövető rendőrautóval menekült el. A PSS jelenleg nem kommentálta a konkrét incidens körülményeit, amely miatt tegnap több órát zárva volt a Gorenszkói autópálya forgalma. A gazdasági minisztérium a kormányzati működés első 100 napjában már számos konkrét intézkedést fogadott el, hangsúlyozta Angel Logár miniszter sajtótájékoztatón. Figyelmeztetett az első kormánytól örökölt elmaradásokra, amelyek közül néhány Szlovéniát az Európai Bizottság pereivel is fenyegeti. Logár kiemelte a társasági törvény módosítását, amely többek között bevezeti a többszörös szavazati joggal rendelkező részvények kibocsátásának lehetőségét, és megemeli a vállalatok fenntarthatósági jelentéstételi küszöbét, valamint az ösztöndíj törvény módosítására irányuló javaslatot, amely biztosítja a COIS ösztöndíjakra pályázók megfelelőbb kezelését és megszünteti az adminisztratív terheket. Rövid időn belül elkészítették a szezonális munkára vonatkozó szabályok módosítására irányuló javaslatot is, és további forrásokat biztosítottak a sport infrastruktúrába történő beruházásukhoz, mondta a miniszter. A MOL már megállapodott a szerb kormánnyal a NISZ jövőjének főbb kérdéseiről, de az olajcég még nem került a magyar vállalat kezébe. A szerbek ragaszkodnak a páncsevói finomító működéséhez, nagyobb állami befolyást akarnak, és közben választásra készülnek. A szeptember 30-ai határidő előtt az a kérdés, hogy hol húzza meg a határt a MOL. Az amerikai pénzügyminisztérium augusztus végén, szeptember 30-áig meghosszabbította a NISZ működési engedélyét. Ugyanez a határidő vonatkozik a MOL és a Gazprom nyelvt tárgyalásaira is. A szerb energiaügyi miniszter szerint a tárgyalások már a végső szakaszban vannak. A szerb állam a megállapodásban rögzítette, mit vár az új tulajdonostól. Szerbia további 5%-ot vásárolna a NISZ-ből, a szerb állami képviselők pedig nagyobb befolyást kapnának a NISZ igazgatásában. Sport. Tegnap a Brinyegro Szupje és a Nafta mérkőzésével kezdődött az első fociliga 9. fordulója. Az előző idényben két másodosztályú csapat között a Nafta javára ért véget a mérkőzés. Omrani és Zorica góljával a lendvai együttes vihette el az újabb 3 pontot. A Nafta a következő fordulóban is vendégségben szerepel, mégpedig Koperben, a Bonifica stadionban.
3: Időjárás.
2: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul. A tenger melléken enyhe bora mellett 25 fokot is mérhetnek.
1: Közlekedési hírek.
2: A moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a tenger melléki sztráda forgalma, Raubar Komanda előtt Koper felé.
1: Ilyen. És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
3: A Újvidéki Magyar Rádióban.

0: Sok víz lefolyt már a Murán.
1: Ugyan közvetve megemlíthető a Domonkosfa szomszéd települése Szomoróc, amelynek akkori történelme rendkívül sajátosan alakult, és részben kihatott persze Domonkosfára is. Erről azonban majd később szólunk. Tehát Domonkosfa konkrét igénylése, akár csak a legtöbb 1919 nyarán a jugoszláv államhoz csatolt mai muravidéki település nem volt nevesítve a szlovén, valamint a jugoszláv politikai vezetők részéről.
2: Sok víz lefolyt már a Murán Göncz Lászlóval, szombaton 14 óra után, ismétlés hétfőn 21 óra után nem sokkal.
3: Értékek és gondok, emberek és események a Muravidék elmúlt 100 évében.

Itt van a hétvége, elég szép idő van odakint, szépen süt a nap, derült az ég az egész ország felett szinte, és 16 fokhoz közelít a hőmérséklet most már. Némi felhősödés előfordulhat a nap folyamán, csapadékra nem kell számítani, és 20-22 fok között alakulnak a maximum értékek ma. Holnap is nagyjából így alakul majd az időjárásunk, egy picit több felhőt mutatnak a holnapi napra. Szünet van, ugye, mármint úgy, hogy hétvége, és nem kell menni óvodába, iskolába. Ilyenkor is, meg amúgy is hétközben is egyre több időt töltenek a gyerekek a képernyők előtt, és egyre kevesebb időt tartózkodnak a természetben. Hát próbáljuk meg így a hétvégén egy kicsit kihúzni őket a levegőre, és aztán a kertészkedést is folytatni velük, még így az őszi munkálatokba is be tudnak segíteni, akár már tervezni lehet a tavaszit is mondjuk. Amikor egy kisgyerek először elültet egy apró magot, talán nem is sejti, hogy valami sokkal többet tanul, mint a növénytermesztés alapjai. Megtanul várni, figyelni, gondoskodni, és aztán örülni a munkája eredményének. Ma már szinte minden azonnal elérhető. Különösen nagy értéke van annak, hogy egy növény nem egyik napról a másikra fejlődik. A gyerek is megtapasztalja, hogy a természetnek is saját ritmusa van. A magból nem másnap lesz paradicsom, hanem hetek vagy hónapok kitartó gondoskodása után. Ez a türelem később az élet más területein is segítségére lehet. Ha elfelejtjük meglocsolni a növényt, elszárad, tapasztalja majd a gyerek is. Hogyha nem gondozzuk, nem fejlődik megfelelően. A gyerek megtanulja, hogy az élő lényeknek szükségük van törődésre, és azt is megérti, hogy a saját tetteinek következményei vannak. Kevés dolog ad akkora sikerélményt, mint amikor valaki saját maga szedi le az első paradicsomot, paprikát, vagy húzza ki az első retket. A gyerek büszkeséget érezhet, tudja, hogy a termésben az ő keze munkája is benne van. Észreveszi az első leveleket, figyeli a virágokat, felismeri a méheket, a pillangókat, a katicabogarakat, lassan megérti, hogy a természetben minden élőlénynek megvan a maga szerepe. Egy apró palánta gondozása közben természetessé válik számukra, hogy minden élőlény értékes, és ez a szemlélet később az emberekhez és az állatokhoz való viszonyukat is formálja. A gyerek megérinti a földet, megérzi az eső utáni talajillatát, megkóstolja a frissen leszedett epret, meghallja a madarak énekét. Ezek az élmények olyan tapasztalatokat adnak, amelyeket sem könyvből, sem képernyőről nem lehet megtanulni. Amikor először fogyasztják el mondjuk azt a borsót vagy sárgarépát, amit ők ültettek, gondoztak, az mindig nagyobb örömet szerez nekik, mint hogyha a boltban vettet teszik a tányérra. A közös ültetés, locsolás, gyomlálás, betakarítás közben beszélgetések indulnak el. Ezek azok a csendes pillanatok, amelyekre sok év múlva is jó szívvel emlékezünk vissza. Ha végignézi, mennyi munka szükséges egyetlen paradicsom vagy alma megtermeléséhez, később sokkal kevésbé fogja pazarolni az ételt. Aki gyerekkorában megtapasztalja egy kert szépségét, nagyobb eséllyel vigyáz majd a környezetére felnőttként is. Megérti, hogy a fák, a madarak, a rovarok és a növények nem különálló világot alkotnak, hanem ugyanannak az élő rendszernek a részei, amelynek egyébként mi magunk is a részei vagyunk. A földdel való foglalkozás megnyugtat bennünket, megnyugtatja a gyerekeket, és csökkenti a feszültséget, fejleszti a koncentrációt és örömet szerez számukra. Egyre több pedagógus tapasztalja, hogy a kertészkedés segíthet a figyelem összpontosításában és a türelem fejlesztésében. És a kertben nem csak a növények nőnek, ott fejlődik a kíváncsiság, az önbizalom, a kitartás és a felelősségérzet is. Ha már nem tanítjuk meg gyerekeinket kertészkedni, nem csupán egy régi tudás veszik el. Elveszíthetjük azt a kapcsolatot is, amely évszázadokon át összekötötte az embert a természettel, egy olyan kapcsolatot, amelyből tisztelet, alázat és hála születhetett. Persze nem minden család rendelkezik kerttel vagy nagy kerttel. Egy balkonládában nevelt paradicsom, néhány cseré fűszernövény vagy egy magas ágyás is elegendő lehet ahhoz, hogy a gyerek megtapasztalja a növekedés csodáját. Nem az a fontos, hogy mekkora a kert, hanem az, hogy legyen benne élet. Egyetlen elültetett bab képes kíváncsiságot ébreszteni, egy virágzó fűszernövény megtaníthatja a beporzók fontosságát, és egy saját kézzel leszedett paradicsom is maradandó értékké válhat.
Talán a legnagyobb ajándék, amit a kert adhat a gyerekeinknek, nem is a termés, hanem az a felismerés, hogy a természet nem valami távoli dolog, hanem mindennapi életünk része. Ha ezt sikerül továbbadnunk a következő nemzedéknek, akkor nem csak növényeket nevelünk, hanem olyan felnőtteket is, akik értik és becsülik a természetet, amely körülveszi őket. Itt van a hétvége. Talán egy kicsit rétegesebben kell öltözködni, de jó idő van odakint, irány ki az udvarra, a kertbe, vagy éppen a boltba venni egy ládát, valami magocskát, egy kis földet, ültessenek akár csak az erkélyre is, vagy az ablakpárkányra, aztán figyeljék, hogy a következő napokban, hetekben mi történik majd, beszélgessenek közben, és töltsenek minél több időt a szeretteikkel. Legalább a hétvége még megmaradhat ennek. Aztán majd hétfőn újult erővel vágunk neki a hétnek, de addig még itt van a hétvége nagy része, itt nálunk most a Zenéké lesz a főszerep, most és a következő órában is. Érkeznek már a kívánságok, kívánságműsor majd a 11 órai híreket követően. Jó rádiózást mindenkinek!

0: süss le ránk.
1: Az imént kertészkedtünk egy picit, illetve arról volt szó, hogy mennyire fontos lenne a gyerekeket is bevonni ebbe a munkálatba. Most meg a kézkertben találjuk magunkat, mármint ott, ahol minden terem, ami szemszájnak ingere. A szilva évszázadok óta a magyar kertek egyik legkedveltebb gyümölcse. Nyár végétől őszig roskadoznak a fák a hamvas kékes lila termésektől, amelyek nem csak finomak, hanem értékesek is, tápanyagokban gazdagok. Frissen fogyasztva lekvárként, asszalva vagy befőttként is kedvelt csemege, miközben szervezetünk számára számos hasznos növényi hatóanyagot biztosít. Egyik legnagyobb értéke a magas rost tartalma. Ezzel hozzájárul az emésztőrendszer megfelelő működésé. Segíti a rendszeres bélmozgást, támogatja az egészséges bélflóra fenntartását. Természetes módon tartalmaz pektint a gyümölcs. Ez az oldható rost hozzájárul a bélrendszer kiegyensúlyozott működéséhez. A szilva régóta ismert természetes emésztést támogató gyümölcs. Már nagyszüleink is tudták, hogy néhány szem friss vagy aszalt szilva segíthet a bélműködés serkentésében. A szilva antioxidánsokban is gazdag, mély kék héja jelentős mennyiségben tartalmaz antociánokat, amelyek a legerősebb természetes antioxidánsok közé tartoznak. Ezek hozzájárulhatnak a sejtek védelméhez, és segíthetnek mérsékelni az oxidatív stressz káros hatásait. Polifenoljai szintén értékes növényi vegyületek. A szilva C-vitamint is tartalmaz, amely hozzájárulhat az immunrendszer megfelelő működéséhez, és segíthet a sejtek védelmében. K-vitamin tartalma szerepet játszhat a normál véralvadásban és a csontok egészségének fenntartásában. Emellett A-vitamin

vitamin anya előanyagokat is tartalmaz, amelyek támogathatják a szem egészségét és a bőr természetes megújulását. Ásványi anyagai közül kiemelkedik a kálium. Ez hozzájárulhat a normál vérnyomás fenntartásához, az izmok megfelelő működéséhez és az idegrendszer kiegyensúlyozott működéséhez. A szilva magnéziumot, rostot, kisebb mennyiségben vasat is tartalmaz. Ezek egyaránt fontos szerepet tölthetnek be a szervezet számos élettani folyamatában. A szív- és érrendszer számára is értékes gyümölcs a szilva, és az agy működését is támogathatja. Az aszalt szilva különösen értékes téli csemege, bár víztartalma csökken, rostjai és ásványi anyagai koncentrálta formában maradnak meg. Mértékkel fogyasztva természetes energiaforrás lehet, és az emésztés támogatásában is sokat segíthet. A szilvából pedig számtalan finomság készülhet, lekvárja, igazi különlegesség, de kiváló alapanyag a kompótnak, gyümölcslevesnek, süteményeknek, gyümölcsszószoknak is, frissen salátákhoz is jól illik, és dióval, fahíjjal vagy mézzel párosítva különleges ízvilágot alkot. Hogyha önöknek is van otthon szilvafa és szépen terem, akkor mindenképpen fogyasszanak belőle. A hétvégén egyébként a szilva könnyen termeszthető gyümölcsfa, megfelelő gondozás mellett hosszú éveken át bőséges termést hozhat, és tavasszal gyönyörű virágaival a kert egyik legszebb dísze. Egyébként előfordulhat, hogy lakott területen belül úgy a házaknál kevésbé tud igazán szépen teremni, vagy gazdagon teremni, de hogyha van ilyen hegyes területük, mondjuk, ahol van pince, akár szőlő, és ott van még terület szilvafának, na ott lesz az igazi, szerintem a szilva. Váljék egészségükre. 4 perccel vagyunk 10:45 után, nem sokára hírekkel folytatjuk, aztán jön a kívánság műsor, kérhetik kedvenceiket, számítunk figyelmükre.

0: Telvettem,
1: vedd ölbe, ringasd, énekelj! Szeptember 15-től újra várja a kisgyermekes családokat a Ringató Lendván. A foglalkozásokat minden második kedden délután 5 órakor tartják az MMNK melléképületében. További információ a Ringató a Muravidéken Facebook csoportban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az októberi törvényhozási népszavazást megelőző kampány kezdetén, amely a parlamenti vizsgálatról szóló törvényről, valamint a szociális segélyekről, a külföldiek szavazati jogáról és az RTV-díj eltörléséről szóló népszavazásokról szól, a parlamenti pártok megismételték érveiket, amelyekkel ráveszik a szavazókat a törvényjavaslat mellett vagy ellen szavazásra. A koalíciós pártok és a Resnica, amely arra kéri majd a polgárokat, hogy négyszer karikázzák be a szavazólapon az igen szót, az általuk javasolt konzultatív népszavazások témáival kapcsolatosan elmondták, hogy meg akarják hallani az emberek véleményét a koalíciós megállapodás egyes vállalásairól, hogy a jövőben könnyítsék a jogszabályok előkészítését. Az SZD bejelentette, a kampányban megpróbálnak majd érveket felhozni amellett, hogy miért gondolják úgy, hogy a három konzultatív népszavazás csak alibi arra, hogy meggyőzzék az embereket a politikai rendőrségre szavazásról. A parlamenti csoportok többsége támogatja az élelmiszer és közlekedési eszközök üzemanyag árak elleni védelméről szóló törvényjavaslatot, amely üzemanyag támogatást biztosít a gazdálkodóknak és a szállítmányozóknak, valamint társfinanszírozást az utóbbiaknak a gumiabroncsok vásárlásához. A képviselők hangsúlyozták, hogy intézkedésekre van szükség annak megakadályozására, hogy a magas üzemanyag árak hatással legyenek a szolgáltatás és az élelmiszerek végső áraira. Szlovénia nem tudja befolyásolni az olaj és az üzemanyagok világpiaci árait, de megakadályozhatja, hogy a következmények teljes mértékben átháruljanak a gazdaságra és az emberekre, mondta Damian Jaklin, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. Ha nem cselekszünk, a többletköltség nem fog eltűnni, hanem átkerül az üzemanyag, az élelmiszer és más áruk áraiba, és végül az emberek fogják fizetni azt, tette hozzá. Az Európai Éghajlati Szolgálat adatai szerint 2026. augusztusa volt a Föld történetének legmelegebb hónapja. A globális hőmérséklet ezzel messze meghaladta az iparosodás előtti időszakhoz viszonyított éghajlati küszöb értékeket. Ráadásul a 2027-re szóló előrejelzések is aggodalomra adhatnak okot. A Copernicus szerint a Föld átlag hőmérséklete augusztusban 16,96 Celsius fok volt. Ez ugyancsak kissé haladta meg a júliusi rekordot, a hosszabb távú tendencia azonban egyértelmű. A bolygó tovább melegszik. Az adatok alapján az augusztusi globális átlaghőmérséklet 1,65 század Celsius fokkal volt magasabb az iparosodás előtti szintnél, ami jelentősen meghaladja a párizsi klímaegyezményben rögzített 1,5 Celsius fokos küszöböt. Sport. Győzelemmel kezdte tegnap szereplését az Európa-bajnokságon a szlovén férfi röplabda csapat. A szlovák válogatott ellen 3-0-ra nyertek Fábio Szoli védencei. A folytatásban a svéd csapat ellen mérkőzik a szlovén válogatott az A csoportban vasárnap 16 órakor.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul. A tenger melléken enyhe óra mellett 25 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a tenger melléki pálya forgalma, Unec és Posztolyna között Koper irányában, a Steyr autópályán pedig Zadobrova és Sneberje között akadozik a forgalom baleset következtében Maribor irányában.
0: Igen.
3: Igen.
0: És ilyen is.
4: Te ringettét, olyan gyönyörű vagy,
0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Muravidéki Magyar Rádióban. Álmodók. A siker útján.
2: Oda vagyok magáért, a fekete hajáért.
3: 8 év Pekingben, most pedig a torontói magyar diaszpóra zenei mentora.
4: Annyira éheztem arra, hogy valami új, valami mást, hogy úgy megismerjem a világot, hogy megy máshol. Gyerekkorom óta tudtam, hogy én külföldön fogok élni, ez nagyon érdekes. És aztán meg így is alakult. Én nem vagyok egy ilyen kemény, alapvetően ilyen kemény természet, határozott, igen, meg tudom, hogy mit szeretnék, de talán egy ilyen nyájasabb papírba burkolva.
3: Ismerjék meg Gunc Nóra különleges történetét az Álmodókban szeptember 13-án. Várom Önöket vasárnap 10 óra után. Az adás ismétlése este 7 órakor.
2: Nem jártunk ketten együtt a kertben, csendes nyári éjszakán.
0: Kívánságműsor.
1: 11 óra 6 perc van, kezdődik a kívánság műsor. Egy korábban érkezett kívánsággal indulunk, aztán lehet telefonálni, és majd Monért nekünk Lentiből, Dániel Fitől kérte a szerb mulatost.

0: Na, kimulattuk magunkat, mivel megyünk tovább. Köszöntöm az első telefonálót. Haló!
1: Szép üzenetet kívánok, kedves Timi! Én Mária vagyok.
0: Tessék.
1: És szeretnék egy zeneszámot meghallgatni. Mondjátok még Máriának.
0: Kós János önnek énekel hamarosan. Igen. Kedves Mária.
1: Nagyon szépen megköszönöm, és minden jót a viszonthallásra.
0: Legjobbakat önnek is, viszonthallásra. Van-e még valaki? Haló?
2: Haló.
0: Üdvözlöm.
2: Jöveget kívánok, szeretném meghallgatni Kovács Erzsitől. Adni sokkal jobb, mint kapni című számot. Visszavoltak.
0: Rendben, másodikként szól Kovács Erzsi felvétele.
2: Köszönöm.
0: Köszönjük
2: szépen
0: a hívást, szép napot, viszonthallásra.
2: Önöknek is.
3: Népről álmodtam az éjjel, gyönyörű volt, s az enyém. Harcolok egy hűtlen.

0: Köszöntöm a következő telefonálót, haló!
1: Szép üdvözleti, Mikén, önnek is a Tominak a stúdióban, én pedig szeretném meghallgatni éjszakák és nappalok.
0: Jó.
1: Nagyon szépen megköszönöm, jó munkát a viszonthallásra, Ili!
0: Köszönjük szépen, Ili, mindjárt Máté Péter következik önnek, de van még egy telefonálónk, haló!
2: Haló!
0: Tessék!
2: Kezdjük, csókolom! Tomjas Gyuliba és a Legercegről.
0: Tessék mondani!
2: Szeretném meghallgatni a volt menyasszonyommal azt a számot, hogy meghalnak a csillagok is egyszer.
0: Meghalnak a csillagok is egyszer. Jó, jönni fog majd.
2: Köszönöm szépen.
0: Én is. Minden jó, Gyuri, viszallásra.

0: Köszöntöm az egyik telefonálót. Haló!
1: Haló, jó napot kívánok!
0: Üdvözlet! Üdvözlöm, tessék, mondja Valéria!
1: A Scatman Joe-t szeretném meghallgatni.
0: Rég hallottuk, mindjárt következni fog.
1: Bizony, úgyhogy olyan, hogy mondjam, nem tetszenek ezek a sirató dalok. Bocsánat mindenkitől.
0: Semmi gond. Persze. Ennyi. Kinek mi tetszik, ez így van.
1: Szeretem. Most a, hogy mondjam, búsulunk az életünkön, meg mindenünkön. Akik elmentek, már soha nem jönnek vissza.
0: Valószínű.
1: Úgyhogy én élek a fiatalságomba. Sajnos 13 év óta már egyedül hallgatom. Ennyi.
0: Rendben. Küldjük a dalt mindjárt. Köszönöm a hívást, viszont hallásra. Haló.
2: Haló, szeretettel köszöntöm, Timike. Bali vagyok.
0: Tessék.
2: Én szeretném kérni Flipper öcsitől, tedd a szívedre a kezed című dalt.
0: Rendben, másodikként szól majd.
2: Köszönöm, nagyon minden jót kívánok,
0: viszonthallásra. Minden jót önnek is, Vali, viszonthallásra. Szkáparabájú, pindigli, bándúri, júdá, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, bándúri, b

0: 3 perccel fél 12 után folytatjuk a kívánságműsor telefonálókkal. Haló!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm, Zoltán, tessék!
1: Hát szomorú hírrel, 7 éve, hogy meghalt a feleségem, és most 3 hete, még nincs is eltemetve, meghalt a fiam.
0: Ó, részvétem.
1: És ha Alex Tamástól kérném csak a jók mennünk-e.
0: Következik az emlékdal mindjárt. Köszönöm,
1: nagyon
0: hogy
1: szépen
0: telefonált.
1: Köszönöm.
0: Nincs mit.
1: További szép napot kívánok.
0: Kitartás, Zoltán, küldjük a dalt hamarosan. Van még egy telefonálónk. Halló? Halló? Tessék.
2: Halló? Üdvözlöm, kedves címe, a Németnik Klári vagyok Zalaegerszegről. Én meg ezen a gyönyörű szép Mária napon az összes Máriával szeretném együtt meghallgatni, kiemelten a Lendvai Mária, és Teskándon a Karcsi felesége Nagy Marikával az egyszál harangvirágot, és kívánok nagyon-nagyon boldog napokat mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, Klária, hívást, Szécsi Pál felvétele is hamarosan következni fog.
2: Köszönöm
0: Márta
2: szépen.
0: Márta is ezt kérte tőlünk egyébként, úgyhogy hamarosan jövünk ezzel is.

20 percünk van hátra, nem fér bele az összes kívánság, amit küldtek már, előre mondom, de már is folytatjuk. László Attila, Küldetésed van című dalát Betty kérte tőlünk, aztán Korda Györgytől érkezik a Virágeső, ezt kérte Marika és Feri Körmendről, és ugyanezt kérte Tálosi Emilia Bécsből is.

Korda György énekelt, dupla kávéval megyünk tovább. Marika és Karcs írt nekünk Teskándról, a Boldog Névnapot című dalt szeretnék meghallgatni. Aztán a folytatásban Balázsnak szól, Sümegre, lábadozása közepette a Carson kómától a Libikóka.

Még egy dal a mai kívánság műsorban, de gyorsan még meg is köszönöm figyelmüket, sőt, még a kutyusokról is szólnék. Délelőtt kerestünk kettőt, egy meglett, de egy még nincs. Eltűnt német juhászkutyát keresnek, Lizi névre hallgat, van csípje, de nagyon félős, kerüli az embereket, ne próbálják meg megfogni, inkább hívják a gazdit. A telefonszámok plusz 3670 301 5939 és plusz 38670 351-291-es, Kebele, Dobronak, Cseszreg, Nemesnép, Lendvaja, Kafa, Baglat környékére is elmehetett, aki látta, hívja az imént említett telefonszámokat, segítségüket köszönjük. A délelőtti órákra köszönöm figyelmüket, Gönc Tamara érkezik a folytatásban, itt lesz egészen este 7 óráig vele is az MMR-rel jó rádiózást, és akkor a záró dal, Jessitől a Mitől szép az életünk című dal szól, Ibolya kérte Pusztás Szent Lászlóról, de mindenkinek küldjük szeretettel, kellemes szombatot mindnyájuknak.

Kapcsolódjon ki, töltődjön fel és élvezze a Lendvai termálfürdő különleges parafinos termálvizét. Hétfőn és csütörtökön a nyugdíjasok mindössze 12 euróért fürdőzhetnek. Pénteken és szombaton jöhet az esti lazítás. Éjszakai fürdőzés egészen 22 óráig. Pihenés, feltöltődés, jó közérzet. Lendvai termálfürdő. További információ termekötője lendava.si. Kukorica termelők figyelmébe! A Jata e Mona Kft. Tájékoztatja a termelőket, hogy új dobronaki felvásárlóhelyén megkezdte a megfelelő minőségű friss kukorica felvásárlását. A felvásárlás Göntérházán is zajlik a KZ Radgonával együttműködésben, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata e Mona Kft. Versenyképes felvásárlási árakat, valamint az áru átvételét követő 14 napon belüli fizetést biztosít. További információ a 01 584 26 16-os, illetve a 051 658 314-es telefonszámon kérhető.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A mai hangtechnikus Király Tomi. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, ime néhány részlet az adás tartalmából.
2: A mezőgazdasági kamara üdvözli a mezőgazdasági és erdészeti tevékenységek üzemanyag költségeinek csökkentését.
1: A rendőrszakszervezet a tegnap történt rendőri és sérüléses incidens nyomán rávilágít a szakma veszélyeire.
2: Az olasz szenátus elutasította a választási törvényhez benyújtott módosítást, amely megkönnyíteni a szlovén a parlamenti képviselő megválasztását.
1: A MOL már megállapodott a szerb kormánnyal a NISZ jövőjének főbb kérdéseiről, de az olajcég még nem került a magyar vállalat kezébe.
2: Tegnap a Brinje Grosuplje és a NAFTA mérkőzésével kezdődött az első fociliga 9. fordulója. Omrani és Zorica góljával a NAFTA hozta el a 3 pontot.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: Az októberi törvényhozási népszavazást megelőző kampány kezdetén, amely a parlamenti vizsgálatról szóló törvényről, valamint a szociális segélyekről, a külföldiek szavazati jogáról és az RTV-díj eltörléséről szóló népszavazásokról szól, a parlamenti pártok megismételték érveiket, amelyekkel ráveszik a szavazókat a törvényjavaslat mellette vagy elleni szavazásra.
1: A koalíciós pártok és a Resznica, amely arra kéri majd a polgárokat, hogy négyszer karikázzák be a szavazólapjukon az igen szót. Az általuk javasolt konzultatív népszavazások témáival kapcsolatosan elmondták, hogy meg akarják hallani az emberek véleményét a koalíciós megállapodás egyes vállalásairól, hogy a jövőben megkönnyítsék a jogszabályok előkészítését. Az SZDE bejelentette, a kampányban megpróbálnak majd érveket felhozni amellett, hogy miért gondolják úgy, hogy a három konzultatív népszavazás csak alibi arra, hogy meggyőzzék az embereket a politikai rendőrségre szavazásról.
0: A mezőgazdasági kamara üdvözli a mezőgazdasági és erdészeti tevékenységek üzemanyag költségeinek csökkentését lehetővé tevő törvények elfogadását. Arra is kéri a gazdálkodókat, hogy őrizzék meg az üzemanyag vásárlási számlákat, mivel ezekre szükség lesz a visszatérítésekre való jogosultság igazolásához.
1: Fontos, tették hozzá, hogy a számlákon szerepeljenek a vásárlási információk, különösen a vásárlás dátuma és a vásárolt üzemanyag mennyisége, de nem szükséges, hogy a számlákon szerepeljen a vevő neve. A KGZS bejelentette, hogy időben tájékoztatja a gazdálkodókat a további eljárásokról, határidőkről és a szükséges dokumentációról. Tegnap a parlament elfogadta a jövedéki adóról szóló törvény módosítását, amely csökkenti a fűtőolajra vonatkozó törvényes jövedéki adót, és lehetővé teszi a kormány számára, hogy az esetleges uniós jóváhagyás függvényében további csökkentést hajtson végre.
0: A rendőrszakszervezet a tegnap történt rendőri sérüléses incidens nyomán rávilágít a szakma veszélyeire. Felszólította az államot, hogy oldja meg az olyan problémákat, mint a rendőrhiány, és biztosítsa a tisztességes bérezést. Figyelmeztetik a nyilvánosságot, hogy nem helyén való egy rendőr cselekedeteit biztonságos helyről megítélni, mielőtt az incidens körülményeit tisztáznák.
1: Mint írták, a szlovén rendőrszakszervezetet tegnap tájékoztatták egy rendkívül súlyos incidensről, amely a Smartnoki járatnál történt rendőri feladatok ellátása során, amelyben az eddigi ismert információk szerint egy rendőrt megtámadtak és lelőttek, elvették a szolgálati fegyverét, majd az elkövető rendőrautóval menekült el. A PSS jelenleg nem kommentálja a konkrét incidens körülményeit, amely miatt tegnap több órát zárva volt a Goranszkói pályaforgalma.
0: A parlamenti csoportok többsége támogatja az élelmiszer és közlekedési eszközök üzemanyagárak elleni védelméről szóló törvényjavaslatot, amely üzemanyag támogatást biztosít a gazdálkodóknak és a személy szállítmányozóknak, valamint a társfinanszírozást az utóbbiaknak a gumiabroncsok vásárlásához.
1: A képviselők hangsúlyozták, hogy intézkedésekre van szükség annak megakadályozására, hogy a magas üzemanyagárak hatással legyenek a szolgáltatások és az élelmiszerek végső áraira. Szlovénia nem tudja befolyásolni az olaj és az üzemanyagok világpiaci árait, de megakadályozhatja, hogy a következmények teljes mértékben átháruljanak a gazdaságra és az emberekre, mondta Damian Jaklin, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. Ha nem cselekszünk, a többletköltség nem fog eltűnni, hanem átkerül az üzemanyag, az élelmiszer és más áruk áraiba, és végül az emberek fogják megfizetni, tette hozzá.
0: Az olasz szenátus elutasította a demokrata párt választási törvényhez benyújtott módosítását, amely megkönnyíteni a szlovén kisebbség számára a parlamenti képviselő megválasztását. Ez azt jelenti, hogy a szlovén képviselő megválasztásának biztosítására tett első kísérlet kudarcot vallott. A dél-tiroli párt által benyújtott a szlovén kisebbségre vonatkozó második módosítást a szenátus nem tárgyalta.
1: Csütörtök este az olasz szenátus a jobb-közép kormánykoalíció szavazataival elutasította Tatjana Rojc, a demokrata párt szenátora által benyújtott választási törvényhez benyújtott módosítást. Módosítását a bal-közép ellenzék 64 szenátora támogatta, míg 85-en szavaztak ellene, írja a Primorszki Dnevnik. A módosítás, amelyet minden ellenzéki erő támogatott, biztosította annak a jelöltnek a garantált megválasztását, aki közjegyző előtt a szlovén nemzeti közösség tagjának vallja magát a pártok egyik listáján.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. amol már megállapodott a szerb kormánnyal a NISZ jövőjének főbb kérdéseiről, de az olajcég még nem került a magyar vállalat kezébe. A szerbek ragaszkodnak a pancsevoi finomító működéséhez, nagyobb állami befolyást akarnak, és közben választásra készülnek. A szeptember 30-ai határidő előtt az a kérdés, hogy hol húzza meg a határt a MOL.
1: Az amerikai pénzügyminisztérium augusztus végén, szeptember 30-áig meghosszabbította a NISZ működési engedélyét. Ugyanaz a határidő vonatkozik a MOL és a Gazprom Nyeft tárgyalásaira is. A szerb energiaügyi miniszter szerint a tárgyalások már a végső szakaszban vannak. A szerb állam a megállapodásban rögzítette, mit vár az új tulajdonostól. Szerbia további 5%-ot vásárolna a NISZ-ből, a szerb állami képviselők pedig nagyobb befolyást kapnának a NISZ igazgatóságában.
0: Az Európai Éghajlati Szolgálat adatai szerint 2026. augusztusa volt a Föld történetének legmelegebb hónapja. A globális hőmérséklet ezzel messze meghaladta az iparosodás előtti időszakhoz viszonyított éghajlati küszöbértékeket, ráadásul a 2027-re szóló előrejelzések is aggodalomra adhatnak okot.
1: A Kopernikus szerint a Föld átlag hőmérséklete augusztusban 16,96 Celsius fok volt. Ez ugyancsak kissé haladta meg a júliusi rekordot, a hosszabb távú tendencia azonban egyértelmű. A bolygó tovább melegszik. Az adatok alapján az augusztusi globális átlaghőmérséklet 1,65 Celsius fokkal volt magasabb az iparosodás előtti szintnél, ami jelentősen meghaladja a párizsi klímaegyezményben rögzített 1,5 Celsius fokos küszöböt.
2: Sport.
0: Tegnap a Brinyegro Szupje és a Nafta mérkőzésével kezdődött az első foci liga 9. fordulója. Az előző idényben két másodosztályú csapat között a Nafta javára ért véget a mérkőzés. Omrani és Zorica góljával a lendvai együttes hozhatta el az újabb 3 pontot. A Nafta a következő fordulóban is vendégségben szerepel, mégpedig Koperben, a Bonifica stadionban. Győzelemmel kezdte tegnap szereplését az Európa-bajnokságon a szlovén férfi röplabda csapat. A szlovák válogatott ellen 3-0-ra nyertek Fabio Soli védencei. A folytatásban a svéd csapat ellen mérkőzik a szlovén válogatott az A csoportban vasárnap 16 órától. Az OTP Group Mercator női kézilabda csapat ma folytatja szereplését a Bajnokok Ligájában. 16 órától a Ferencváros otthonában rendezik az összecsapást. A liga első fordulójában a Krim Mercator hazai pályán veszítette el az első meccset, a CSM Bukaresti 37-29-re bizonyult jobbnak.
1: Időjárás. Délután is túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul. A tenger melléken enyhe búra mellett 25 fokot is mérhetnek.
2: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a tengermelléki stráda forgalma Unec és Posztolyna között Koper irányában. Biztonsági okokból időnként lezárják a Karavanka alagutat Szlovénia felé.
0: Déli kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok önöktől délutánig, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok addig is kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és Király Tomi mai hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Saturday in the Park, ezzel a dallal köszöntjük a kedves hallgatókat, így szombat kora délután, szeptember 12-e van egyébként, és 2 perccel vagyunk 00:30 után. Ami pedig akkor azt jelenti, hogy az elkövetkezendő órákban nem más, mint a délutáni csapat lesz itt önökkel. A zenéket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus Király Tomislav, a híreket ma Farizs Doris szerkeszti, műsorvezető Göncz Tamara. Ha tehetik, akkor csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk, mi egészen 7 óráig itt leszünk önökkel. Jobbnál jobb zenék, jobbnál jobb műsorok társaságában, ugyebár ahogy azt már megszokhatták a Muravidéki Magyar Rádiótól. És egyébként pontban 1 órakor eláruljuk majd azt is, hogy mik a legfrissebb időjárási információk. Rálesünk az utakra is, hogy éppenséggel mik történnek, majd akkor 1 órakor ugyebár. És ezen kívül még azért a Chicago dala után is jobbnál jobb muzsikák várják önöket, hogyha velünk maradnak, ugyebár. De még mielőtt folytatnánk zenékkel, már a délelőtti órákban is kerestek 2 német juhászkutyát, azóta az egyik megkerült, viszont a másikat még mindig keresik. Tehát egy német juhászkutyáról van szó, Lizi névre hallgat, van csípje egyébként, de nagyon félős kutyus, úgyhogy kerüli az embereket. Ha találkoznak vele, akkor ne próbálják megfogni, inkább hívják a gazdit. 2 telefonszámot lehet megcsörgetni, 0036 70 301 59 39, illetve a plusz 386 70 351, 291-es telefonszámon is elérhetőek a gazdik, úgyhogy bátran telefonáljanak nekik, hogyha találkoznak ezzel a kutyussal. Ismételten ne próbálják megfogni, egyébként nagyon félős, úgyhogy inkább akkor válasszák azt, hogy felhívják a gazdit, és akkor azok eljönnek érte. Egyébként Kebele, Dobronak, Csesztreg, Nemesnép, Lendva, Jakabfa, Baglad, illetve, hát igen, ezeken a helyeken kereshetik a kutyusokat, úgyhogy ha esetleg errefelé raknak, vagy errefelé tartanak a mai nap folyamán, akkor legyenek figyelemmel, egy német juhász kutyusról van szó, és nagyon hiányolják a gazdik, úgyhogy ha találkoznak vele, akkor segítsék a gazdikat is abban, hogy hazakerüljön a kutyus. Mi pedig folytatjuk zenékkel. A Chicago után érkezik a United, és a Téged látlak mindenhol, és ahogy azt megígértük, pontban 1 órakor mi legfrissebb időjárás útinformációkkal. Ha tehetik, tartsanak velünk.

A United dala után egy nagyon jó hírrel tudunk szolgálni, ugyanis majdnem ahogy elindult a muzsika, úgy befutott hozzánk egy friss üzenet, hogy egyébként mind a kettő juhászkutyát, Lizit és Lunát is megtalálták, és épségben most már visszakerültek a gazdikhoz, otthon vannak, semmi bajuk, és újra együtt van a kis család, és egyébként a gazdik ezúton is nagyon sok, hát szívből köszönik mindenkinek, aki segített a keresésben, megosztotta a bejegyzéseket és kereste a kutyusokat, információval szolgált, vagy bármilyen más módon segítette őket. Hát mi is csak ugye örülni tudunk annak, hogy épségben hazakerültek a kutyusok, és reméljük, hogy már senki sem keresi utána őket, ugye, aki részt vett ebben a keresésben, most már épségben hazakerültek, semmi bajuk, úgyhogy minden a legnagyobb rendben van, ezért már nem kell aggódni sem a gazdiknak, sem pedig akkor azoknak, akik aggódtak a kettő kutyusért. És ugye, ahogy azt említettük, folytatjuk is zenékkel. United után érkezik a Bagosi Brothers Company és a Réga Mélyben, és akkor pontban egykor, legközelebb majd mi friss információkkal. Tartsanak velünk!

szabadulna, csak él bennem egy gondolat. Ha egyszer elmesélted volna azt, mi eddig kimaradt.

0: Szeptember 12-e van, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, szombati nap a mai és 13 óra a pontos idő. Egyébként lássuk is, akkor most már, ha már egyszer egy óra a pontos idő, a legfrissebb időjárási információkat. Elsőként Szlovéniára vonatkozóan, ahogy azt már megszokhatták. Ugye a délelőtti órákban is bőven volt részünk napsütésben, ez egyébként a délután folyamán is maradandó lesz, nagyrészt derült idő várható Szlovénia szerte. A nappali csúcshőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, a tenger melléken pedig gyenge bóra mellett eléri a 25 Celsius fokot is. Holnap többnyire napos időnk lesz. Reggel azonban sok alacsonyan fekvő területen képződhet még köd. A reggeli minimum hőmérséklet 6 és 12 fok, a nappali csúcsérték pedig 20 és 25 fok között várható. Hétfőn részben derült időre számíthatunk, időnként megnövekvő felhőzettel. A szárazföld belsejében főként a délutáni órákban helyenként záporok vagy zivatarok alakulhatnak ki. Kedden pedig akkor többnyire napos időnk lesz, reggel viszont még néhol számolhatunk köddel. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket, ami Szlovéniát illeti. Lendva 19 fokos jelen pillanatban, a közeli Muraszombat 21, Ljubljana 18 fokos, Maribor 21, Novo Mesto 18, Celje 19, Koperben 27 Celsius fokot mérnek jelenleg, Kredalicán pedig akkor 6 fokig emelkedett most a hőmérő higanyszála. És akkor lássuk már a magyarországi előrejelzéseket is. A keleti országrészben kora délutánig felhős lesz az ég, majd ott is csökken a felhőzet, másút gyengén felhős, napos időre számíthatnak. A nap első felében a Dunától keletre még a késő délutáni esti órákban a nyugati északnyugati határ mentén néhány helyen kisebb eső, zápor is előfordulhat. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig általában 16 és 23 fok között alakul, késő estére ez 11 és 17 fok közé csökken majd. Aztán holnap, azaz vasárnap, változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd a késő délutáni órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Eleinte főképp a Dunántúlon, illetve északkeleten lehet időszakosan kisebb eső, zápor, majd este északnyugat felől megnövekszik a csapadékhajlam, ekkor főképp az északnyugati megyékben ismét számíthatnak esőre, záporokra. Hétfőn átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Kedden pedig az éjszaka képződött köd és réteg felhőzet feloszlását követően gomoly felhős, napos idő várható. Zápor elsősorban keleten fordulhat elő. Mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket is Magyarország szerte. Lenti 21 fokos, Zalaegerszeg szintén, Nagykanizsán is 21 Celsius fokot mérnek jelen pillanatban, és Szentgotthárdon sincs ez másképp. Szombathely is 21 fokos, Budapesten pedig 19 Celsius fokot mérnek jelenleg. Mi pedig akkor lássuk, hogy mi a legfrissebb helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek nagyobb fennakadásokról, távolabbra viszont vannak torlódások, illetve forgalmi dugók. A Gorenszkói autópályán a Karavanki alagút előtt Ausztria felé most már egy 2 kilométeres sorban, vagyis hát hosszban állnak az autósok. Az alagutat egyébként időnként biztonsági okok miatt lezárják Szlovénia felé. Aztán a tengermelléki autópályán Unec és Postojna között Koper irányában is akadozik a forgalom, valamint a Steyr autópályán a Trojane csomópont előtt Ljubljana felé. A ljubljanai elkerülő úton, illetve a déli és nyugati elkerülő úton Brdo és Vich irányából is akadozik a forgalom Brezovica felé, valamint akkor a Lesce-Bled utakon is találkozhatnak torlódásokkal. Ezen kívül friss információ, hogy egy az úttesten lévő állat akadályozza a Muravidéki autópálya forgalmát, méghozzá Dragucsova és Pernica között, így aztán kérik, hogy mindkét irányba azért vezessenek óvatosan, körültekintően, hogy ne üssék el ezt az állatot, és ugye akkor ne okozzanak kárt a kocsiban, vagy esetleg valamilyen másabb balesetet ebből kifolyólag. Ami pedig akkor a rendőröket illeti, ők ma nem máshol, mint a lendvai rendőrállomás körzetében ellenőrzik a gyorshajtókat. Úgyhogy arrafelé mindenképpen érdemes óvatosan közlekedni, és ugye betartani a szabályokat, nem túl gyorsan menni, de egyébként ezen kívül más út is érdemes egy kicsit óvatosabban autózni. Az, hogy ugye ott ellenőrzik ma bejelentetten a gyorshajtókat, nem kötelező jelleggel jelenti azt is, hogy másutt nem találkozhatnak radarral. Úgyhogy vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, és legyenek figyelemmel másokra is az utakon, hogy aztán akkor mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést, és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a nap folyamán.

Csak a vágy, hogy csináljunk minőségi repzenét, megjelent Tink és Heilig Tomi közös EP-je, a Fuchs Kuckó. A Slow Village-ből és a Mulató Aztékokból ismert Tink és a Punani Masszív Gently the Spira, Franco DDT és más zenekarok basszusgitárosa a beat producerként is kifejezetten aktív Heilig Tomi közös Fuchs Kuckó című mini kiadványukkal rukkoltak elő nemrég. A nemzetközileg is komolyan jegyzett Blunt Shelter kiadó gondozásában megjelenő anyag remekül simul a már most már elmúló nyári időhöz. Igaz, nem sláger potenciáljában, írja a Recorder, hanem inkább hangulatában és érzetében. Heilig Tomi funk dögösségben érlelt kortárs hip-hop ütemeire természetes lazasággal ülnek Tink, a Mulató Azték játékos és technikás szövegei. Heilig több ízben dolgozott együtt J. Dilla legfontosabb MC-ivel, Fat Cat-tel és Guilty Simpsonnal, illetve közös kollablemezt készített a magyar underground rap legendával, Zsolával is. Tink zenekarai mellett DJ-ként is tevékeny, és a Tilos Rádión sugárzott Sample Temple egyik műsorvezetője közel 10 éve. A két zenész útja számos alkalommal keresztezte egymást, kezdve a Soul Club Budapest kollektíva improvizatív élőzenés klubást sorozatával, azaz a Hip to the Game jam sessionökkel, ahol Tomi basszusgitározott, Misi pedig a host MC volt. Ezt követte a Presszó című Heilig Tink dal 2015-ben, majd 2020-ban a második Slow Village albumon két Space kompozíció is helyet kapott. Az idei Record Store Day-re pedig közös 7 Pictures, illetve hát 7 Inch Picture Disc kislemezük jelent meg, most jó címmel. A háromszámos, lezservárosi életérzést húzó Fuchs Kuckó egyszerre bólogattat és elgondolkodtat, és közben úgy játszik el lételméleti kérdésekkel, hogy tud saját műfajához is igazodva könnyed és humoros lenni. Akárcsak a megjelenés borítója, amit a DDT billentyűse Ocsovai Damján készített, aki zeneileg is hozzájárult az EP-hez a Közhely című dalban. Ha jól emlékszem, 2022-ben vetettem fel Tominak, hogy csináljunk együtt újra valami zenét, nyilatkozta egyébként Tink, aki hamar össze is ült Heilig Tomival átválogatni a zenéket, ugyebár. Egyébként a zenék Tomi munkái, de volt olyan stúdiózásunk, amikor én is hozzátettem a struktúrákhoz, ez a Közhely című kollázsolt jellegű számunkban a legtetten érhetőbb. Az említett trackhez amúgy a zseni Ocsovai Damján játszott hozzá különböző billentyűs hangszereket, amiket Tomi megeditelt, megvágott és rétegeket hozott létre belőlük. A számok mixelését is Tomi csinálta, a végső hangzást Ürögi Jani alkotta meg, aki nagyon finoman ezt a stílust igazán értő módon emelte magasabb szintre az anyagot, és aki a Tomis Zsola album meszterelését is készítette, mondta elfolytatásban Tink a Recorder blognak. Na, hogyha esetleg valaki szeretné újraérezni eztent a nyári életérzést, akkor tudjuk ajánlani figyelmükben a Tink és Tomi Heilig közös produkciót, a Fuchs Kuckót. Nyugodtan hallgassanak bele, az összes zenei platformon elérhető, ez azt jelenti, hogy Spotify, Deezer, illetve Apple Musicon is megvan, na meg ugye a jól ismert YouTube-ra is felkerült, úgyhogy nyugodtan bele lehet hallgatni, vagy hogyha szeretnének további részleteket megtudni a közös munkáról, akkor a recorder.blog.hu weboldalán belolvashatnak akár önök is ebbe a cikkbe. Egészen addig, amíg nálunk szól a Slow Village-től a bánya, mert ugye Tink ennek a formációnak is az egyik fontos tagja, és bár ugye a Fuchs Kuckó nálunk nincs meg, de azért a hangzást valamennyire tudjuk biztosítani. Érkezik a bánya, de egyébként a Slow Village után a 30Y-tól is szólni fog dal.

0: Mélységben és magasságban 2010x-től úton vagyunk. Egyre kevesebbet örlődök a úton amúgy. Volt úgy, ahogy
1: haj?
0: Volt nehezebb, de úgy volt a jó múló bajok. Voltam vendégként a túloldalon,
1: és
0: fel sem fogtam, hogy ott járhat.

A 30Y dalát hallhattuk az imént, öltöztetnéd megint, ez volt a címe. És ha már zene, akkor folytatjuk is ezen a vonalon, ugyanis idén októberben a The Sisters of Mercy érkezik Budapestre, méghozzá a Dürer kertben fognak koncertezni. 3 évvel teltházas budapesti koncertje után visszatér az elmúlt 45 év egyik megkerülhetetlen goth zenekara. Október 28-án a The Sisters of Mercy koncertezik a Dürer kertben, ezt tudhatjuk meg a Recorder oldalán. A zenekar 1980-ban alakult egyébként, és noha csak 3 lemezük jelent meg, máig az egyik legnagyobb hatású goth formációnak számít. Eldricht mély hangja és karaktere, a hideg és monoton dallamok azonnal felismerhetővé teszik a zenéjüket. A First and Last and Always című debütáló albumok után az 1987-es Floodland óriási áttörést hozott nekik, olyan epikus dalokkal, mint a Dominion, a Lucretia My Reflection, vagy a több mint 10 perces This Corrosion, mindhárom ma is rendszeresen elhangzik koncertjeiken. Az 1990-es Vision Thing keményebb, metálosabb hangzással érkezett, miközben egyébként megőrizte a zenekar védjegyének számító dobgép döngölést és a szövegek sejtelmességét ugyebár. Bár a mai napig nem jelent meg új nagylemezük, népszerűségük és hatásuk az idő múlásával csak tovább nőtt. 2009 után sokáig nem koncerteztek, de 2022. novemberében visszatértek a közönség elé, és több új dalt is bemutattak koncertjeiken, például ugye 2023-ban a teltházas Dürer kertben is. A friss koncertkritikák a mostani műsort az elmúlt évek legerősebbjének tartják. Eldrichet, Ben Christo, Kai Ravy, Dave Craffield és mint mindig a dobgép Dr. Avalanche kíséri. Ehhez jön egy filmszerű fénysó, valamint a slágereket és új dalokat egyaránt felvonultató setlist. A jegyértékesítés egyébként már február 6-án megkezdődött, de még le lehet csapni egy-egy jegyre, akár a Live Nation oldalán, akár a Fancode oldalán, ez www.livenation.hu, illetve www.fancode.hu, és akkor ugye, hogyha itt rákeresünk a zenekar címére, akkor ki is dobja az október 28-ai Dürer-kertes koncertet, és lehet is rá vásárolni jegyet. Hogyha esetleg valaki már szeretné már megtalálni kapásból a linket, akkor tudjuk ajánlani figyelmükbe a Recorder ezen cikkét. Itt megtalálják mind a linkelt oldalakat, mind pedig egyébként a The Sisters of Mercy zenéjébe is belehallgathatnak, hogyha esetleg nem ismernék. Nálunk pedig érkezik Steven Sanchez és a Sweet Love című dala.

13 óra, 42 perc a pontos idő, és Dánielfi Gergő és az utazók, valami Nagybogi közös dalát hallhattuk az imént. És egyébként ugye nem titok, hogy tegnap volt 25 éve annak, hogy megtörténtek a 2001-ben történt szeptember 11-i terrortámadások, ugyebár ez alkalomból pedig például a Loudwire összeszedett néhány olyan zenét, amit abban az időszakban, és inkább az ezt követő időszakban úgy véltek, hogy inkább ne játszanak le a rádióállomások. Egy kis érdekesség, hogy egyébként akkoriban a Clear Channel Communications, a mai iHeart Media uralta az Egyesült Államok rádiós piacát, az ország legnagyobb rádióállomás üzemeltetőjeként mintegy 1200 állomást irányított, amelyek a legfontosabb 50 piac szinte mindegyikén jelen voltak. A New York-i World Trade Center két tornyát leromboló és közel 3000 ember életét követelő terrortámadások nyomán pedig a vállalat összeállított egy listát azokról a dalokról, amelyeket érzékeny tartalmúnak ítélt meg, és különös figyelmet fordítottak azokra a dalcímekre is, illetve szövegekre, amelyek különféle okokból méltatlannak vagy oda nem illőnek tűnhettek egy gyászoló, a sokkoló tragédia hatása alatt álló nemzet számára. És bár mi részletesen ugye a dalokat nem fogjuk elmondani, azért néhány zenekar olyan is fel lett itt sorolva, ami bőven ismert, például a Three Doors Down, vagy a 311, ugye a 311 című előadónak a zenéje is beletiltva, de többek között abban az időszakban, az azt követő időszakban nem játszhattak egy csomó AC/DC, Adlibs, Alien Ant Farm, vagy akár Alice in Chains zenét, de például Alanis Morissette Ironic című dalát is hanyagolták. Aztán az Animals, Arthur Brown, Bangles, Barenaked Ladies, valamint Barry McGuire zenéje is felkerült erre a listára. A Beastie Boys, Sabotage és Sörhat című zenéjét is inkább hanyagolták ebben az időszakban, valamint a The Beatles, Billy Joel, Black Sabbath, Blood, Sweat and Tears, vagy akár Bob Dylan is a listán szerepelnek. Bruce Springsteen és

Priest, tőlük is vannak olyan zenék, amiket ebben az időszakban inkább úgy éreztek, hogy hanyagolni kéne, ami a rádióadásokat illeti. Hogyha esetleg valakit érdekel a teljes lista, akkor ellátogathat a Loudwire oldalára, és akkor ebben a cikkükben megtalálják ezt a komplett listát, akár bele is lehet hallgatni egy-egy dalba így a délutáni órákban. Nálunk pedig érkezik a The Carbon Fools és a Give It To Me című daluk. De egyébként azt se feledjék, hogy mivel 3:42 van, hamarosan már erre hallhatják majd a 2 órai híreket Farizs Dorisztól. Tartsanak velünk a folytatásban is!

0: Sok víz lefolyt már a Murán.
1: Ugyan közvetve megemlíthető a Domonkosfa szomszéd települése Szomoróc, amelynek akkori történelme rendkívül sajátosan alakult, és részben kihatott persze Domonkosváról is. Erről azonban majd később szólunk. Tehát Domonkosfa konkrét igénylése, akár csak a legtöbb 1919 nyarán a jugoszláv államhoz csatolt mai muravidéki település nem volt nevesítve a szlovén, valamint a jugoszláv politikai vezetők részéről.
2: Sok víz lefolyt már a Murán Göncz Lászlóval, szombaton 14 óra után, ismétlés hétfőn 21 óra után nem sokkal.
1: Keretében 1918 őszén
3: értékek és gondok,

Kukoricatermelők figyelmébe! A Yata e Mona Kft. Tájékoztatja a termelőket, hogy új dobronaki felvásárlóhelyén megkezdte a megfelelő minőségű friss kukorica felvásárlását. A felvásárlás Göntérházán is zajlik a KZ Radgonával együttműködésben, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Yata e Mona Kft. Versenyképes felvásárlási árakat, valamint az áru átvételét követő 14 napon belüli fizetést biztosít. További információ a 01 584 26 16-os, illetve a 051 658 314-es telefonszámon kérhető.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztérium újra definiálja a következő 10 évre szóló nemzeti lakásprogramot, amelyet már az előző minisztérium készített elő. Többek között a közösségi bérlakások építése mellett a programnak minden lakossági csoport számára biztosítandó lakhatásra is összpontosítania kell, beleértve a vásárlást vagy a felújítást is. Az új határozat központi célja a különböző lakossági csoportok lakhatáshoz való hozzáférésének általános javítása lesz, függetlenül a lakóhely formájától vagy a lakhatás típusától, nyilatkozták. A közösségi bérlakások továbbra is fontos pillére ennek. Célunk nem csupán a közösségi bérlakások számának növelése. Az embereknek eltérő lakhatási igényeik vannak, ezért szeretnénk bővíteni mind a megfizethető bérlés, mind a vásárlás lehetőségeit, megkönnyíteni a saját otthon biztosításhoz vezető utat, felújítás vagy építés révén, és fejleszteni a lakhatási lehetőségeket Szlovénia szerte, közölte a minisztérium. A Külügy és Európa Ügyi Minisztérium ma bejelentette, hogy a kormány első 100 napjában Szlovénia megerősítette kapcsolatait szomszédaival és kulcsfontosságú nemzetközi partnereivel, és prioritásként kezelte a gazdasági diplomáciát és Szlovénia érdekeinek képviseletét a világban. Tone Kaiser külügy és Európa Ügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a szlovén diplomácia ebben az időszakban a konkrét eredményekre összpontosított, ami azt jelenti, hogy közelebb kell lenni az emberekhez, jobban jelen kell lenni a fontos döntések meghozatalakor, és határozottabban kell képviselni a szlovén érdekeket. Szlovénia ismét kiemelte, mind a négy szomszédos országgal ápolt jó kapcsolatokat külpolitikai prioritásként. Szlovénia megerősítette kapcsolatait kulcsfontosságú partnereivel, köztük Németországgal és az Egyesült Államokkal, valamint diplomáciai kapcsolatokat Izraellel, jelentették. Friedrich Merz német kancellár a héten több 100 milliárd eurós csökkentéseket sürgetett az Európai Bizottság hosszú távú költségvetési javaslatában, azzal érvelve, hogy a terv megfizethetetlen a belföldi kiadások visszafogásának idején, írja a Reuters. Németország, Dánia, Hollandia, Ausztria, Finnország és Svédország is jelezte augusztusban, hogy a bizottság által benyújtott 2,33 millió eurós 2028-2034-es költségvetési tervezetet kiegyensúlyozottan csökkenteni kellene, úgy, hogy minden kiadási terület hozzájáruljon a megszorításokhoz. Friedrich Merz kijelentette, Európának reformokra és realizmusra van szüksége. A kancellár ezt azután mondta, hogy Berlinben találkozott az Európai Tanács elnökével, António Costával. Merz megjegyezte, hogy a bizottság javaslata a következő több éves pénzügyi keretre 60%-os emelést irányoz elő a jelenlegi 7 éves költségvetési időszakhoz képest. Sport. Négy futam után a Hocsévár testvérpár megvédi vezető pozícióját a Zoidürgenben rendezett vadvízi szlalom mai döntőjében. Zsigalin Hocsévár ezzel az eredménnyel a második szlovén kenus, Eva Alina pedig az első szlovén női kenus lehet. Jó eredményre számít ma Luka Božić és Benjamin Sausek is.
2: Időjárás.
1: Délután is túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul. A tenger melléken enyhe bóra mellett 25 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét.
0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió

0: Te vagy a levegőm, ez volt a Kovalszky meg a Vega dala, és még folytatni fogjuk mi jobbnál jobb muzsikákkal, de egyébként azt se felejtsék, hogy ma negyedtől várja önöket a Sok víz lefolyt már a Murán mai adása, úgyhogy érdemes lesz akkor a folytatásban is velünk tartani.
1: Még egyszer láss, még egyszer engedj el, nincs maradás, többé csak még egyszer együtt vagyunk.

0: Sok víz lefolyt már a Murán.
1: Értékek és gondok, emberek és események a Muravidék elmúlt 100 évében.
2: Sorozatunk szeptemberi műsorában Domonkosfa történelmének ismertetését a két világháború közötti időszakkal folytatjuk, ami a település vonatkozásában nagy változást jelentett. Mint ismeretes, az első világháború utáni párizsi békekonferencia legfelsőbb tanácsának határozata értelmében az újonnan létrejött Muravidék tájegység keretében mintegy 30 magyarok lakta település, köztük Domonkosfa is, a szerb-horvát-szlovén királysághoz került. E sorsdöntő eseménynek volt-e olyan sajátossága, ami főképp vagy leginkább Domonkosfára vonatkoztatható. Szabó Márk vagyok, és Göncz Lászlóval ma tovább vonjuk a domonkosfai mesét.
3: A válasz röviden az, hogy nem volt ilyen sajátosság, legalábbis közvetlenül nem, ugyan közvetve megemlíthető a Domonkosfa szomszéd települése Szomoróc, amelynek akkori történelme rendkívül sajátosan alakult, és részben kihatott persze Domonkosfáról is. Erről azonban majd később szólunk. Tehát Domonkosfa konkrét igénylése, akár csak a legtöbb 1919 nyarán a jugoszláv államhoz csatolt mai muravidéki település nem volt nevesítve a szlovén, valamint a jugoszláv politikai vezetők részéről. Legkorábbinak tekinthető közvetett szlovén igénylése, tehát azzal függ össze, hogy a Mariborban székelő szlovén nemzeti tanács keretében 1918 őszén, majd e testületnek a központi szlovén nemzeti tanáccsal való novemberi egyeztetését követően azt kérték a szlovének, horvátok és szerbek állama zágrábi nemzeti tanácsától, hogy az újonnan létrejött ország követelje a Mura és a Rábo folyók közötti területet is. Az említett térség szlovén igénylését illetően oroszlánrészt vállalt Matyás Lavics, a Maribori Nemzeti Tanács Muravidék ügyével megbízott felelőse, később a békekonferencián közreműködő délszláv küldöttség e régió ügyével foglalkozó szakértője, aki a szlovén nemzeti tanács 1919. január elejei ülésén, amelyen egyébként a békekonferenciára utazó jugoszláv küldöttségnek készítették elő a szlovén nemzeti követeléseit, a Magyarországtól elcsatolni javasolt terület vonatkozásában azt indítványozta, hogy az új határvonal úgy haladjon, hogy Őriszentpéter a délszláv államhoz tartozzon, majd onnan Újpatak mentén kövesse a Kérkát, annak egészen a Mura folyóba torkolatáig. Ez szerint a szlovének által követelt területsáv Domonkosfát is érintette, tekintet nélkül arra, hogy akkor e falu lakossága, egyébként hasonlóan a többi környékbeli magyarok lakta faluhoz is, abszolút többségében, tehát magyar nemzetiségű volt. A jugoszláv békeküldöttség vezetőinek 1919. január 28-ai ülésén állást foglaltak arról a kérésről, hogy a muramenti térségben az általuk követelt új magyar-jugoszláv határt a Szemenye, tehát a mai Szemenye Csörnye környéke és Szentgotthárd közötti virtuális vonaltól keletre állapítsa meg a békekonferencia. A muravidék követelésére vonatkozó jugoszláv memorandumot, amelybe Domonkosfa térségét is besorolták, bár konkrétan nem említették, a békeküldöttség 1919. február 6-án juttatta el hivatalosan a békekonferencia legfelsőbb tanácsához, amely azt a területi bizottságnak továbbította, illetve közvetítette. A párizsi békekonferencián azonban 1919. áprilisa végéig hivatalosan nem tárgyaltak a mai Muravidék hovatartozásáról, azonban a Magyarországi Tanácsköztársaság létrejötte után, ami ugye 1919. március 21-én volt, vagy akkor tehát kezdődött, felgyorsultak a tárgyalások, mivel az antant hatalmak határozottan elítélték a kommunisták hatalomátvételét Magyarországon. Akkortól a Muravidékre vonatkozó jugoszláv igény a franciáknál, valamint az amerikai küldöttségnél váltott ki nagyobb érdeklődést. E tájegységgel főképpen Douglas Wilson Johnson foglalkozott, aki Slavics tanulmányai alapján konkrét javaslatokat készített a muravidéki határszakaszt illetően. Első tervében a Domonkosfát is magába foglaló területsávot nem javasolta elcsatolni Magyarországtól, azonban mivel indítványa a területi bizottságon április 28-án nem kapott támogatást, Johnson később módosította a tervét. A módosított terv pedig már tartalmazta az említett területet, hiszen a tágabb őrségi szakaszon Johnson a Mura és a Rába folyók vízválasztóját jelölte meg új magyar-jugoszláv államhatárnak. Ezt a tervet a területi bizottság 1919. május 8-ai ülésén tárgyalták, azonban a Muravidék keleti részére vonatkozó szakaszának a délszláv államhoz jutása akkor sem kapott támogatást, aminek alapján a legfelsőbb tanács május 12-ei ülésén el is vetette azt. Utána a korábbinál is intenzívebb lobby tevékenység következett a jugoszláv küldöttség tagjai és a délszláv területi igényeket támogató antant körök részéről, és néhány nappal később, 1919. május 17-én a Tardeux, a területi bizottság francia elnöke azt javasolta Trumbicsnak, a horvát származású jugoszláv főképviselőnek, hogy a Muramente területére vonatkozóan kérjenek újabb meghallgatást a Tizek tanácsánál, mivel a jugoszláv igényeket illetően szerintem mutatkozik esély további eredményekre. Így ugye május 18-án fogadta Clemenceau, a békekonferencia elnöke a jugoszláv küldöttséget, aminek az lett az eredménye, hogy a területi bizottság egyébként formabontó módon, mert addig ilyesmire nem volt példa, másodszor tárgyalta és támogatta Johnson módosított javaslatát, majd másnap, május 21-én megszavazták azt. Erről persze az érintett térség lakossága, Domonkosvát is beleértve, akkor szinte semmit nem tudott, míg a hivatalos magyar állami szervek sem kaptak róla hiteles tájékoztatást. Végül a legfelsőbb tanács 1919. július 9-én elfogadta a területi bizottság Johnson beadványára alapozott javaslatát, és ezzel eldőlt a Muramente állami hovatartozásának a kérdése, aminek értelmében Domonkosva is a szerb-horvát-szlovén királysághoz került.
2: Domonkosvát a békekonferencia említett határozata, valamint a később 1920. június 4-én aláírt magyar-jugoszláv az úgynevezett trianoni békeszerződés már konkrétan említették, mint délszláv államnak ítélt települést. E nemzetközi dokumentumokhoz csatolt térkép mellékleten úgy szintén pontosan megjelölték, hogy az új államhatár merre húzódjon Domonkosva, valamint a szomszédos Kapornak, Szomorósz és Szerdahely települések kataszteri területén. Tényleg nem tudtak akkor erről még semmit Domonkosván, és amikor megtudták, miként fogadták az impériumváltást a településen élő emberek?
3: A nagyhatalmi döntés Domonkosva lakosságát váratlanul érte és sokkolta. Ennek ismeretében nem meglepetés, hogy a domonkosvaiak, valamint az őjugoszláv helyi szervek között 1919 nyarától az 1920-as évek közepéig nagyon feszült légkör volt tapasztalható. Az emberek bizonytalanok voltak és féltek. Erről korabeli visszaemlékezők alkalmanként nyilatkoztak is. Több esetben konkrét konfliktusra került sor a domonkosvaiak és az új jugoszláv hatósági szervek képviselői között. A település vezetői, az elüljárók voltak leginkább kitéve az új hatalom túlkapásainak. Hári József, domonkosvai falubíró, a falu lakossága nevében például még 1920. december 13-ai levelében is arról tájékoztatta a muravidéki kormánybiztost, hogy a domonkosván tartózkodó, a hadsereg telefonkészülékét kezelő katonák rendszeresen arra kényszerítik őt, mint elüljárót, hogy a lovas fogatát bocsátsa a rendelkezésükre. A falu első embere három konkrét nyomásgyakorlást is megemlített. Rendszerint azzal fenyegették meg őt, hogy megölik, ha nem tesz eleget követeléseinek. A lovas fogat biztosítása mellett tűzifát követeltek tőle, amiért nem voltak hajlandók fizetni. Kényszerhelyzetben a falubíró nagy mennyiségű tűzifát kényszerült a katonáknak biztosítani, miközben községi erdő hiányában a lakosság számára nem állt rendelkezésre tüzelőanyag. Addig fajult a helyzet, hogy Hári falubíró a muravidéki kormánybiztos közbenjárását kérte, hogy a vele szembeni nyomásgyakorlást és kényszerítéseket akadályozza meg. Hári József, akárcsak a domonkosvai lakosság többsége, a jugoszláv időszak kezdetén rosszul bírta a szlovén nyelvet, ami számos szempontból ugye hát gondot jelentett. Érdekességként említsük meg, hogy az 1919 utáni jugoszláv időszak első szakaszában szlovén nyelven Domanšovci néven szerepelt a település, tehát ugye két O magánhangzó tett volt benne, csak az 1930-as évek végén vált hivatalossá a Domanšovci falunév, ahogy ma is ugye szlovén nyelven nevezzük ezt a falut. Hári József falubíró említett panaszának, tehát volt foganatja, Gáspár Lipovšek kormánybiztos 1920. december 23-án erélyes hangnemű levelében fordult a 36. gyalogezred mulaszombati székhelyű 3-as számú zászlóalparancsnokához, és követelte tőle, hogy a hatáskörébe tartozó katonai alakulatokkal közölje, hogy az elkobzások és a kényszerítések manapság megengedhetetlenek. Idéztem az utolsó tehát mondatban a kormánybiztost. Egyébként a kormánybiztos hangsúlyozta, hogy az új hatóság szempontjából kellemetlenséget jelentene, ha a domonkosvai esethez hasonló hírek rendszeresen eljutnának az országgyűlési képviselőkhöz, akik rossz hírüket, mondta ő, közvetítenék a nyilvánosság felé. A mulaszombatban székelő zászlóalj parancsnoka gyorsan reagált, már 1920. december 26-án értesítette Lipovšek kormánybiztost, hogy parancsban kötelezze a katonai alakulatokat minden erőszakos eljárás megszüntetésére, és reményét fejezte ki, hogy a domonkosvai túlkapáshoz hasonló esetekre a későbbiek során nem került sor. Ebben az időszakban számos hatásértésre és egyéb incidensre is egyébként sor került.
2: Már történt rá utalás, hogy a Domonkosfával szomszédos Szomoróc esetében sajátos dolgok történtek 1919. augusztusa után, aminek részben hatása volt Domonkosfára és a domonkosfaiakra is. A két települést közvetlenül érintő döntés ellenére akárcsak a korábbi évtizedekben és évszázadokban, az 1919. augusztusa utáni hónapokban is közvetlen és sokrétű kapcsolat állt fenn a két szomszédfalu között, hiszen a bükkajai területen nagyon közel volt egymáshoz a két település. Foglaljuk össze az említettekkel kapcsolatos sajátosságokat és tudnivalókat.
3: Először is el kell mondani, hogy a békekonferencia döntésének szövege, majd később a békeszerződés is Szomorócot konkrétan, tehát még nevezte, mégpedig olyan településként, amely a magyar államhoz kell tartozzon. Ennek ellenére az SHS királyság egészen 1922. februárjáig megszállva tartotta a települést. Emiatt 1919 nyarától Szomoróc térségének a hovatartozása folyamatosan vitatárgyát képezte az újonnan létrejött délszláv királyság és Magyarország között, valamint később 1921 őszétől a határmegállapító bizottság teendői között úgy szintén szerepelt az említett határszakasz rendezése. Egy sajátos légkör az érintett lakosság mindennapjaira is kihatott, hiszen gazdasági tekintetben kételyeket, a termőföldek megművelése szempontjából adminisztratív nehézségeket, a szoros családi és baráti kapcsolatok terén pedig bizonytalanságot, félelmet idézett elő. A szomorúciak, mivel a települést a békekonferencia Magyarországnak ítélte, a békeszerződés aláírását követő hetekben különösen csalódottak voltak a délszláv megszállás miatt, ezért kb. Két hónappal később jelentős visszafoglalási kísérletre vállalkoztak. Erről ezúttal csak a legfontosabbakat idézzük fel, hiszen az eseményről 100 esztendő távlatából két szomorúci származású kiváló szerző, Pongrácz Dániel és Sós Kálmán az utóbbi másfél évtizedben sok fontos tudnivalót, tehát közzétettek. De ennek ellenére itt is mondjuk el, hogy a szomorúci gazdák 1920. júliusában Pap Sándor vezetésével nagy szervezésbe kezdtek annak érdekében, hogy szűnjön meg a jugoszláv megszállás, és a település kerüljön magyar fennhatóság alá. Meggyőzték a kércai határőrparancsnokot, Rankai József hadnagyot, hogy határőrei csatlakozzanak a titokban szervezett visszafoglalási cselekvényhez. Rankai parancsnok 1920. augusztus 1-én este 17 katonájának utasítást adott Szomoróc visszafoglalására. A szomoróci gazdákkal kiegészülve a határőrség katonái éjjel 23 órakor megrohamozták a jugoszláv határőrállomást, ahonnan a granicsárok, tehát a határőrök zöme Domonkosváról hátrált vissza, de hármat elfogtak közülük. A szomorúcot ideiglenesen visszafoglalók összesen 40-en voltak, Rankaival együtt 18 katona és 23 szomorúci személy, akik a jugoszláv határőrállomás elfoglalása után Domonkosfa bükhajai részére is bevonultak. Ott a domonkosfaiak arra ösztönözték őket, hogy az ő falujukat is úgymond szabadítsák fel, amire bár lelkesedtek iránta, végül nem került sor, mert a szomorúciak és a magyar határőr katonák attól tartottak, hogy ugye azzal megsértenék a nemzetközi egyezményt, mivel Domonkosvát a békekonferencia nevesítve a délszláv államnak ítélte. Összefoglalhatjuk, hogy 1920. augusztus 2-án a kora reggeli órákig Szomorúc de facto magyar katonai felügyelet alatt volt, sőt Bükaljai rész is, tehát Domonkosván, azonban hajnalban a helyszínre kivezényelt jugoszláv századdal szemben Rankaiék értelmetlennek tartották a szembeszegülést és a vérontást, ezért inkább visszavonultak, a település pedig további másfél esztendeig jugoszláv megszállás alatt maradt. A visszafoglalási akcióban közreműködő szomorúciak zömét a jugoszláv hatósági szervek elfogták, sokukat közülük elhurcoltak és zárva tartottak, valamint sanyargattak. A délszláv katonai vezetés és a szlovén tartományi szervek Szomorúc megtartásáért annak ellenére ragaszkodtak, hogy tisztában voltak a békekonferencia döntésével, amely, amint már ugye említettük, ezt a falut a magyar államnak ítélte. A szlovén tartományi hivatal belügyi főosztálya például még másfél évvel később, 1922. január 10-én is határozott Szomorúc falu bírája ügyében. A faluból elköltöző, a magyar érzelmű lakosság részéről kevésbé rokonszenves Svetec Lajos helyére Ingisi Ferenc helybéli gazdát nevezték ki falubírónak. Egyébként Szomorúc jugoszláv katonai kiürítésére a határmegállapító bizottság nyomására és a magyar diplomácia erőfeszítései következtében csak 1922. február elején került sor.
2: Szomorúc helyzete tehát megoldódott, a domonkos faiaknak ilyesmire azonban esélyük sem volt, gondolhatnánk, mert a települést a békekonferencia a délszláv államnak ítélte. Az utóbbi állításhoz nem fér kétség, azonban hasonló változásra vonatkozó esély annak ellenére mutatkozott domonkosfa esetében is, aminek körülményei azonban alapvetően másképpen alakultak és összefüggtek a határmegállapító bizottság tevékenységével. Végezetül idézzük fel, hogy miről is volt valójában szó 1921 késő. Őszén.
3: A magyar-jugoszláv határmegállapító bizottság tevékenysége, amint erre ugye korábbi műsorainkban már részben utaltunk is, 1921 kora őszén a tága muramenti szakaszon elkezdődött, ami Domonkosva tága területét is magába foglalta. Miután az említett bizottság tagjai elvetették az irreálisnak minősített magyar kormányjavaslatot, amely szerint a teljes Muravidéket kérték Magyarországhoz visszacsatolni, a határmegállapító bizottság független tagjai, tehát a négy antantálom képviselője, annak alapján, hogy a terepszemléken tapasztalt megállapításaik szerint a délszláv államhoz csatolt tájegység keleti sávjában abszolút többségében magyar ajkú és az anyaország felé gravitáló lakosság élt, nemzeti nyelvi szempontból igazságosabb államhatárszakasz javaslatáról vállalkoztak. Arról állapodtak meg, hogy a magyar-szlovén, azért mondom, hogy magyar-szlovén, mert ugye, hogy értsük a mai kontextusban, akkor még magyar-jugoszláv kontextusról beszéltek nyilván, tehát, hogy ezen a határszakaszon a békekonferencia részéről megállapított ideiglenes határvonalnál kedvezőbb, azaz igazságosabb államhatárt javasolnak a Népszövetség illetékes testületének. Ugyanis a békekonferencia tevékenységének befejezése után a Népszövetség lett, vagy hát volt ugye illetékes esetleges területrendezési ügyekben, tehát rá tartozott a végleges döntés meghozatala, amennyiben két ország között vitás kérdés adódott közben, mint a Muravidék esetében ugye erre volt példa. Ennek alapján a határmegállapító bizottság az 1921. november 9-ei és 10-ei ülésén kompromisszumos javaslatot fogadott el, amely szerint 27 közvetlen határmenti, zömében magyar többségű település visszaadását javasolták Magyarországnak. Ugyan az igazsághoz tartozik, bár nem a mai műsor témája, hogy tényleg 5 olyan egykori Szentgotthárdi járási településről is szó volt, amelyek nem voltak magyar többségűek. Itt most az árójelbe zárva, erről most itt a mai, tehát műsor keretében hosszabban nem kívánok beszélni. Tehát a visszaadásról javasolt terület lakosai, köztük a domonkosfaiak is, a bizottság döntése utáni hónapokban bizakodásban éltek, mert több jel arra utalt, hogy a 27 település visszakerül Magyarországhoz, ami akkor az érintettek egybehangzó vágya volt. Ezt követően óriási volt a várakozás a muravidéki lakosság körében, természetesen Domonkosván is. Végül mégsem úgy történt. Egy évvel a határmegállapító bizottság javaslatának elfogadása és felterjesztése után a Népszövetség illetékes testülete, a nagykövetek tanácsa 1922. november 10-én elvetette az etnikai nyelvi szempontból igazságosabbnak vélt határkorrekciót, és ugye ezzel Domonkosfa állami hovatartozása is végérvényesen eldőlt. A következő két évtizedben a falu a szerb-horvát-szlovén királyság, illetve 1929-től a jugoszláv királyság fennhatósága alá tartozott.
2: Következő, vagyis októberi műsorunkban Domonkosfa településének két világháború közötti közigazgatási és önkormányzati besorolásáról szólunk. De szó lesz néhány egyéb érdekességről is az említett időszakból. Göncz Lászlóval várjuk majd Önöket akkor is, mára pedig búcsúzunk. Viszont hallásra!

Szatmári Orsitól szólt a 3 éve című dal, aminek pedig már idén 8 éve lesz, az nem más, mint a kisfalusi Bogrács Fest, amire még a mai napon várják a jelentkezéseket, hogyha valaki szeptember 19-én szombaton szeretne részt venni Kisfaluban, ezen a 8. kisfalusi Bogrács Festen, mint versenyző, akkor a mai napon még leadhatja jelentkezését. 2 telefonszámon 031-654-970. Ezen a telefonszámon Bojánt érik el, Jozsicát pedig akkor a 041-225-382-es telefonszámon érhetik el, és ismételten még a mai napon lehet jelentkezni, ha szeretnének részt venni ezen a 8. kisfalusi Bogrács Festen. Ezen kívül pedig ugye nálunk a Muravidéki Magyar Rádió nem halkul el, jobbnál jobb zenék társaságában folytatjuk még ebben az órában, és pontban 3-tól várja majd önöket a mai terepjáró. De hogy pontosan milyen témákkal, az most el is áruljuk. Komolyabb változások történtek a kapcai önkéntes tűzoltóknál. Egyszerre új elnökre és parancsnokra is szüksége lett az egyesületnek, miután a korábbi vezetőség felmondott. Szabó Márk Herzsenyek Krisztiánnal beszélgetett, aki a 2027 végéig tartó mandátumi időszakra vállalta az elnöki feladatokat. Az egyesület parancsnoka pedig ezentúl

Magdics Ladislav lesz. A részleteket a mai telepjáró kezdő témájában hallhatják. Második és egyben záró témákban pedig akkor arról, hogy a gyertyánosi labdarúgó pálya melletti épület felújítása miatt szeptember 19-én és 20-án a Lendvai Sportparkban lesz a CACIB nemzetközi kutyakiállítás. Göncz Edit ismerteti a részleteket, ahogy azt már említettük, a terepjáró második és egyben záró témájában. Ha pedig érdeklik önöket a részletek bármelyik témánkban, akkor csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk háromtól, ugyanis ezzel a kettő témával várja majd önöket a terepjáró.

0: a siker útján.
1: Nyolc év Pekingben, most pedig a torontói magyar diaszpóra zenei mentora.
2: Annyira éheztem arra, hogy valami új, valami mást, hogy úgy megismerjem a világot, hogy megy máshol. Gyerekkorom óta tudtam, hogy én külföldön fogok élni, ez nagyon érdekes. És aztán meg így is alakult. Én nem vagyok egy ilyen kemény, alapvetően ilyen kemény természet. Határozott, igen, meg tudom, hogy mit szeretnék, de talán egy ilyen nyájasabb papírba burkolva.
1: Ismerjék meg Gunc Nóra különleges történetét az Álmodókban szeptember 13-án. Várom Önöket vasárnap 10 óra után. Az adás ismétlése este 7 órakor.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újra Vidéki Magyar Rádióban.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Komolyabb változások történtek a kapcai önkéntes tűzoltóknál. Egyszerre új elnökre és parancsnokra is szüksége lett az egyesületnek, miután a korábbi vezetőség felmondott. Szabó Márk Herzsenyek Krisztiánnal beszélget, aki a 2027 végéig tartó mandátumi időszakra vállalta az elnöki feladatokat. Az egyesület parancsnoka pedig ezentúl Magdics Ladislav lesz. Az új elnököt hallják.
2: A parancsnok Toplak Attilával, ő a községen a civilnázás csitának a parancsnoka lett.
3: Mert ugye a polgári védelem parancsnokságát vette át az egész községre vonatkozóan, ami Hebár Tibor funkciója volt korábban.
2: És így a kettő funkció nem megy egybe, és így akkor ő még mindig a egyletnek a tagja, csak nem bír papíron lenni, mint parancsnok. Bot Deán, ő pedig személyi okokból lemondott, és így akkor most én vettem át az elnökség, parancsnok pedig Magdics Ladislav lett.
3: Új csapat van, úgymond. Kapcsán úgyis az utóbbi években már erős volt, akár a fiataloknál is.
2: Fiatalokon áll a jövő, én így mondom. A fiatalokon kell dolgozni, hogy akkor lesz tűzoltóság. Mert hogyha a fiatalokon nem fogunk dolgozni, akkor a jövőben nem tudjuk, hogy ki fog bennünket helyettesíteni.
3: És azért is említettük most a fiatalokat, mert épp a hétvégén lesz egy nagyon fontos versenyük nekik, ami már egy országos szintű.
2: Szombaton Kaszilszka Zvezda Ljubljana Ribnica megynek a fiatalok, melyike kijutottak országos bajnokságra, ifilányok kijutottak országos versenyre. Szombaton megyünk a Hotizai ifikkel, meg a pionírokkal megyünk összüt Ribnicába. Itten a községnek szeretném megköszönni, hogy a autóbusz költségeket állta. A Lendvai Szövetség pedig éppen úgy támogat bennünket ezen az úton, úgyhogy hálás köszönet nekik, hogy támogatnak bennünket.
3: Ez egy orientációs verseny lesz most szombaton, amikor ez a beszélgetés épp adásba kerül. Szurkolhatunk a kapcaiaknak a kétnyelvű területről, egyébként Hotiza is ott lesz, ugye itt több kategória is van. A lányok hogy készültek fel? Sikerül majd jól helytállni? Ez egy nagyon nehéz feladat lesz.
2: Igen, sokat gyakoroltak, többet most, mint amikor mentünk a régióra. Hogyan sikerül, úgy sikerül. Mi büszkénk vagyunk, hogy ide kijutottunk, most még ott olyan fog sikerülni, úgy fog sikerülni. Mi büszkék leszünk rájuk, akármilyen eredmény is lesz. Kicsit nagyobb szintre vittük a dolgot, úgyhogy meglátjuk, hogy mostant mit fognak elérni. Gyakoroltak, futottak is sokat.
3: Az országos orientációs versenyen elért eredményekről mi is beszámolunk majd rádiónkban. Herzsenyák Krisztián felé pedig még az a kérdés, hogy mik a célok a következő időszakban kapcán.
2: A konyha felújítása lesz majd, utána még majd meglátjuk, hogy mi lesz a következőben. Biztos, hogy egy valami GVV1-es kocsiról fogunk gondolkodni, hogy bírjuk a gyerekeket hordani, hogy nem megyünk mindig avval a nagy gépkocsival, amiünk van, hogy akkor bírja mindenki vezetni, mert hát a nagy kocsihoz már C-kategória kell. Ilyen irányba szerintem fogunk gondolkodni, még 3 év múlva, úgyis a tűzoltó egylet 100 éves lesz, úgyhogy arra fogunk majd felkészülni egyenlőre.
3: Az új vezetőség mandátuma kapcán is 2027 végéig szól. Következő alkalommal ugyanis 2028 elején lesznek a tűzoltóságban minden szinten rendes választások.
1: A György Jánosi labdarúgópálya melletti épület felújítása miatt szeptember 19-én és 20-án a Lendvai Sportparkban lesz a CACIB nemzetközi kutyakiállítás. Göncedit ismerteti a részleteket.
4: Egy jól bevált és sikeres rendezvény helyszín megváltoztatását általában komoly stratégiai okok vagy kényszerítő körülmények váltják ki. A CACIB Lendva nemzetközi kutyakiállításnak két ízben is a György Jánosi focipálya, illetve annak környéke adott otthont, ahol 2021-ben CAC, 25-ben pedig a Muravidék legszebb kutyája versenyt is megrendezték. Az idei nemzetközi kutyakiállítás viszont Lendván lesz, a sportpark nemrég felújított labdarúgó pályáján, ahol első ligás mérkőzéseket játszik a NAFTA. A György Jánosi labdarúgó pálya melletti épület ugyanis felújítás alatt van. A télen szétfagyott fűtési rendszer okozta károk helyreállításán dolgoznak. A munkálatok csúszása miatt látták szükségét a helyszín változtatásnak, mondta Magyar János polgármester.
5: Az épület felújítás alatt van, sajnos elhúzódott neki a kivitelezése, még a szerződés aláírt határokon kívül lesz az épület átadva. Mi nem bírtuk biztosítani a biztonságot ezen a helyszínen, azért jött a döntés, hogy odahozzuk, ahol volt is, és ahova illő, Lendva város szívébe, közepébe, hiszen ez nemzetközi rendezvény, és ennek úgy gondolok, hogy itten a legmegfelelőbb helye, és egy város, úgymond központ, és egy infrastruktúra, ami követi ilyen magas rangú és magas szintű rendezvényt, itten biztosítva van. A gyep az mindenhol gyep, és bármilyen rendezvény is van, még a foci meccsen is megrongálódik a gyep, hanem műfű.
4: A polgármester szerint nem politikai döntés volt a helyszínváltoztatás.
5: Nem mindig a negatív konnotációt kell nézni, hanem a pozitív oldalat neki. És a pozitív oldala mindig végesetben jobb, mint az a negatív, már mint első kezdődött, és még már a negatívok mennek elő.
4: A Lendvai Sportpark befogadó képessége és technikai felszereltsége teljesen megfelel a rendezvény színvonalának. A község anyagiakkal is támogatja a sikeres kivitelezést, mondta Magyar János.
5: Hogy a rendezvény sikeres legyen, hogy a Lendva városunk, Lendva községünk össze tud fogni, nem pedig mindig politikai alapon széthúz, és egy rendezvényt teszünk, amelyikre mindenki, aki innét távozik, büszke lesz, ugyanúgy elégedettek leszünk mi is, akik ebbe betettük a anyagi eszközt is.
4: Nyilatkozta a polgármester. Jelka Simcsics, a rendezvény szakmai vezetőjét is megkerestük, mint ahogy a gyertyánosi helyi közösséget is váratlanul érte, így őket is, hogy a Caci Lendva 2026 helyszíne a Lendvai Sportpark lesz. Szervezési és logisztikai szempontból a siker kulcsa a gyors kommunikáció, az erőforrások újratervezése és a szerződéses kötelezettségek azonnali felülvizsgálata, mondta Simcsics, és hozzátette, van még néhány nyitott kérdés, amit meg kell oldani, de bízik benne, hogy a kiállítás napjáig lerendezik, hogy ne érje szégyen a szervezőt, a Lendvai Kinológiai Egyesületet, és a községet sem. Az emberek sem értik, hogyan tudtak ilyen gyorsan változtatni az esemény helyszínén. A relokáció ugyanis az egyik legnagyobb kihívás egy rendezvény életében, mondta Jelka Simcsics.
6: Veliko smo uspeli, imamo pa še par zelo takih odprtih vprašanj, ampak mislim, da bomo lahko vse v redu opravili, da ne bo blamaže nad pač tako kinološkim društvem, kot pa tudi nad Lendavo, a ne, ker ljudje ne razumejo, kako smo lahko to tako na hitarco predstavili, kar je tudi za nas preveč velik izjiv.
4: Simcsics, aki elismert nemzetközi kutyabíró is, még hozzátette, egyáltalán nem merült fel, hogy a 25. jubileumi CACIP kiállítást lemondják, mert hatalmas szervezői munkát, anyagi és humán erőforrást tettek bele. Logisztikai tervezés változtatása, szervezési munka mellett biztosítás megkötése, állatorvosi felügyelet biztosítása, a díjak megrendelése, mind-mind költség, nyilatkozta.
6: To bi potegnilo preveč stroškov in tudi preveč dela, ker morate vedeti, da so vsi pokali že naročeni, da so vse spremembe v zvezi z varovalnico urejeni, ne, in vse to je potegnilo ogromno dela.
4: Szeptember 19-én és 20-án Lendván a sportparkban a kiállítók két nemzetközi címet szerezhetnek, és ezzel párhuzamosan két speciális klub kiállításon is részt vehetnek. Várják a látogatókat is, akiknek a kiállítás helyszínére ingyenes a belépés.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Szabó Márk és Göncz Edit összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
7: Nyolc rádióállomás, öt televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

The Fate of Ophelia, ez volt Taylor Swift dala, talán mondhatni, hogy még mindig az egyik legújabb lemezéről, és talán az egyik legsikeresebb dal is, mert annak ellenére, hogy ugye annyira nagyon nem kedvelték ezt a legújabb lemezt, ez a dal olyan fülbemászóra sikeredett, hogy mégis valahogy sikerült megfogni vele az embereket. Na de, mi a zenétől most egy picit eltávolodunk, méghozzá a Recorder egyik augusztusi cikkéhez, nem is egyhez kettőhöz, ugyanis szeptember 4 és 12-e között rendezték meg idén Miskolcon a 22. Cinefest fesztivált, illetve akkor itt mutatták be minden idők legsikeresebb filmjeit, vagyis hát legalábbis minden idők legsikeresebb horvát filmjét, ami magát a fesztivált nyitotta. Ez pedig nem más, mint a Lagzi. A V4 Plus versenyszekció 8 alkotásának egyike ez a bizonyos film. Horvát vígjátékról van szó, és a Cinefest nyitó filmje volt. Igor Seregi rendezését hazájában egy hét alatt 170 000 látták, és már ezzel rekorderedményt produkált. Sikersorozatait nem ért véget, mindössze néhány hét elég volt ahhoz, hogy csak nem 30 év után megdöntse a Titanic közel 500 000-es, minden idők legnagyobb nézettségét jelentő rekordját. A Lagzit a producerei szerint mostanra több mint 2,4 millióan látták a világban, amit elsősorban a hazájában, másodszorban pedig a régióban ért el. Vajon mi a példátlan siker titka? Hát valószínűleg az, hogy a film rendkívüli könnyedséggel és derűvel tekint a minket körülvevő világra. A Lagziban egy 50 éves penge élen táncoló horvát vállalkozó világa áll a feje tetejére, miután saját lánya bejelenti, hogy terhes és hozzámenni készül Szerbia egyik legbefolyásosabb emberének fiához. Hogyha valakinek felkeltette az érdeklődését, akkor tudjuk ajánlani figyelmükben, hogy akár így szombat délután nézzék meg önök is ezt a bizonyos filmet, ugye Lagzi a címe. Ezen kívül a Fehéret 90 fokon mossuk című mozi Szlovéniában, ugye nálunk aratott megdöbbentő sikert, és tavaly a legnagyobb hollywoodi filmeket is ledöntötte a nézettségi listán. Hősnője Bronnya gyerekkorát meghatározza, hogy elveszíti az édesanyját, amikor pedig sok évvel később újabb veszteségek érik, szokatlanul optimistán néz szembe velük. Látszólag komor témája ellenére Marko Nabersnik filmje a 80-as éveket ügyesen megidéző, egyúttal igazi életigenlő és felemelő vígjáték. Eddig olyan fesztiválok közönsége fogadta kitörő lelkesedéssel, mint Sarajevo, Melbourne, Kolozsvár és Ljubljana, és ugye bizonyára Miskolcon sem lesz másképp, írták még augusztusban a Recorderen, hát reméljük, hogy tényleg nem volt másképp. Ezen kívül még bemutatták a román Tudor Giurgio alkotását is, a Három nap szeptemberben című mozgókép történeti bravúrt. Egyébként az alkotótól már korábban olyan filmeket ismerhetünk, mint a Miért én és a Libertate 89 Nagyszeben című filmek, amik már szintén jártak a fesztiválon, úgyhogy ha esetleg valaki az elmúlt években jelen volt, akkor már lehet, hogy hallott az alkotóról, vagy akár ezekről a filmekről is. Ezen kívül még bemutatták a lengyel nyelvű Párbaj című filmet is, valamint a Minisztránsokat és az Özvegyembert, valamint az Álomkalandot és a Tíz éjszakás kalandot is. Hogyha esetleg valakit érdekelnek a filmek részletei, hogy miről is szólnak, illetve hogy hol tudja őket megnézni, akkor tudjuk ajánlani figyelmükbe a Recorder ezen augusztusi cikkét, de mi még majd minden esetre a Cinefesthez visszatérünk. Először is viszont szóljon a Csak neked kislánytól a Féltél szeretni című muzsika.

Vissza is térünk a Cinefesthez, és kettő olyan filmhez, amit már egyébként említettünk. Egyik ezeknek az Álomkaland, Valeska Griesbach német rendezőnő című ugye filmje, és Cannes-ban a zsűridíját már elnyerte. Legújabb filmje egy bolgár produkcióként valósulhatott meg egyébként, amelyet a Variety szaklap kritikusa a modern bolgár keresztapának nevezett, úgyhogy érdemes akkor ebbe a filmbe is akár beletekinteni. A Tíz éjszakás kaland pedig Novák Erik új filmje, egy nagyon aktuális tinderrandis társadalmi körkép, amelyben a főszereplők a tökéletes partner, a futókalandok és az igazi intimitás hármasában keresik a saját helyüket. A Zuhanó repülés és a Fekete leves rendezőjének filmjében több generáció nagyágyúja, többek között Péter Fibori, Turóci Szabolcs, Fekete Ernő, Danis Lídia, Nyári Dia, Mészai Anna, Babincsak Atanáz és Csonka András is feltűnnek. Úgyhogy ezzel a magyar nyelvű produkcióval is találkozhatott a közönség, ugye szeptember 4-e és ma szeptember 12-e között a Cinefesten, ugye Miskolcon. De ezen kívül még egy cikkben is írtak magáról az eseményről a Rekorderen, és itt akkor lekerül a lepel, mondhatni így is, még jó néhány érdekes filmről, mint például a Földszint, a Mummy Blue, a Minotaurus, a Heisel 85, vagy akár az osztrák-német Rose című produkció. De aztán szót ejtenek az oszlói csatáról, a Vörös hangárról, a Vádemelésről, a Forrás című filmről, többek között pedig akkor a Kert, amiről álmodtunk, is kap egy külön kis szegmest, valamint a Túl sok vadállat francia film. Ezen kívül pedig akkor még itt vannak a Legyek, a Vörös sziklák, az Állarc nélkül, valamint a Mi atyánk című alkotás is, és még az Isten mindenkinek megbocsát, ami a hivatalos versenyprogram egyik meglepetése volt egyébként. Úgyhogy nyugodtan lapozgassanak bele, vagyis hát olvassanak bele egyébként önök is a recorder.blog.hu weboldalán ezekbe a cikkekbe, hogyha éppen úgy gondolták, hogy így szombat délután egy kellemes időtöltés lenne az, hogy leülnek esetleg a családdal megnézni egy jófajta filmet, akár az otthon a melegében, vagy akár egy olyan filmet keresnek, amit majd netán a mozikban lehet megnézni, akkor itt bőven lehet miből szemezgetni, ugye mindegyik film címhez társul egy leírás is, úgyhogy unatkozni nem fognak, és ugye, hát jó az, hogyha olvasgatás közben szól a muzsika szó, és pontosan ezért érkezik nálunk a Fanglerstől a Tetovált gyűrűt című dal. Úgyhogy akár olvassanak bele a cikkbe, akár tartsanak a Muravidéki Magyar Rádióval, egy biztos, hogy nálunk jó zenéből nem lesz hiány. Érkezik most akkor a Tetovált gyűrűt.

Ha már a dalok előtt és ugye között beszéltünk a ma záruló Cinefestről, akkor egyébként, ha ellátogatunk a Cinefest hivatalos oldalára, akkor láthatjuk, hogy 13 órakor ma bemutatták a Son a báránya moszatvég szörnye című mesés animációt, ami egyébként egy stop motion animáció, vagyis gyurmafigurákból készül maga a rajzfilm, és ugye itt akkor mindenféle külön pozícióban le kell fotózni a gyurmafigurát, és akkor ezt rakják össze egy komplett filmé. Egyébként 91 perc a hossza magának a műnek, és egy kicsit talán szomorú dolog látni azt, hogy a kézzel készített animációk már nem kapnak annyi figyelmet, mint amennyit igazából megérdemelnének. Ugye nagyon elterjedtek a géppel készült, illetve nagyon sokszor már az AI animációk is, és ugye tudjuk, hogy a gyerekeknek igazából bármilyen mesét beállíthatunk, meg fogják nézni, mert azért náluk annyira még nem fejlődött ki az ízlés, ami a meséket illeti, viszont felnőtt szemmel nézve lehetséges, hogy valaki ugye már úgy gondolja, hogy egy kicsit talán hiány van a kézzel készített animációkból, legalábbis az utóbbi néhány évben mindenképpen, és kicsit szomorkás látni, hogy erre a mai vetítésre még maradt 62 szabad szék, ahhoz képest, hogy a filmeknél meg úgy átlagban 10 és 30 között mozog ez a szám, úgyhogy bőven több jegyet eladtak ezekre a filmekre, mint erre az animációra, ahhoz képest, hogy ugye borzasztó sok munka van benne egy ilyen műben, egy ilyen filmben, főleg ugye mivel egy 91 perces filmről beszélünk. Hogyha egyébként ellátogatunk a Mozinet filmek hivatalos Instagram oldalára, akkor ott is készítettek egy anyagot erről az animációról, és ők is ugye elmondták, hogy sokkal kellemesebb kézzel készített animációt nézni, mint ugye valamilyen digitális vagy AI slop animációt, hogy mondhatjuk talán így is. Viszont itt az összes részlet ugye a filmben, azt azért tudnunk kell, hogy egy tudatos döntés, egy tudatos beállítás, a mimikákat, az arcokat, mint a kezeket, a különféle frizurákat külön-külön kell beállítani minden egyes kép darabra, és nagyon-nagyon hosszadalmas időbe tart egyébként egy ilyen animációt elkészíteni. Hivatalosan egyébként a Son a bárány és moszatvég szörnye szeptember 24-től lesz látható a mozikban, úgyhogy mi tudjuk ajánlani mindenkinek, akinek kedve van úgymond a családdal esetleg elmenni moziba, és megnézni egy jól elkészített animációt, hogy ténylegesen azért ne hagyják ki ezt a lehetőséget, ami Szlovéniát illeti, egyelőre úgy tűnik, hogy nálunk a közelben még nincs fent a listán ez a rajzfilm, de valószínűleg majd fel fog kerülni. Az is lehetséges, hogy ez bele fog tartani egy évbe, mert a legutóbbi ilyen kézzel készített animáció az a Looney Tunes The Day the Earth Blew Up című filmje volt, magyar címén A nap, amikor a föld felrobbant, ami annak ellenére, hogy 2024-ben készült, alig tavaly 2025-ben jutott el a mozikba, 2025 végén, illetve 2026 elején ugyebár, és nagyon kevesen mentek el erre a filmre, annak ellenére, hogy ez is egy kézzel készített animáció, minden egyes kis mozzanat kézzel volt lerajzolva, és egyáltalán nem volt a készítésben dolga, mondhatjuk így is, hogy számítógépnek, nem rajzolt egyetlen egy snittet sem számítógép, ez emberek kemény munkája. Úgyhogy ha esetleg még nem látták, tudjuk ajánlani ezt is figyelmükbe. Looney Tunes animáció The Day the Earth Blew Up, magyarán a nap, amikor a föld felrobbant. Ez is egy egyébként szuper animációra sikeredett, de egyébként a Son a bárány és moszatvég szörnye című filmhez mi majd visszatérünk. Egy icike-picikét még, de előtte azért szóljon a United és a Hófehér Jaguár.

A hófehér jaguár után mi visszatérünk egy majdnem hófehér bárányhoz, ugye, ahogy említettük, szeptember 24-től látható hivatalosan a Sona bárány és Moszadvég szörnye című animációs film, és azt is említettük, hogy a Mozinet filmek hivatalos Instagram oldalán is tettek erről közzé egy kisebb összeállítást, hogy őket idézzük, ugye először is le kell tisztázni azt, hogy stop motion technikával készült a film, ez pedig akkor azt jelenti, hogy fogják a gyurmaszettet, benne a gyurma emberekkel, és azt lefotózzák, majd elmozdítják egy icipicit, és aztán lefotózzák ismét. A legtöbb gyurma animáció, ami pedig akkor egy kis érdekesség, 12 képkocka per másodperccel operál, és ezen a filmen 30 animátor dolgozott. Egy animátor egy nap 2 másodpercnyi hasznos anyagot tudott így gyártani, és minden karakternek a filmből ugye részletes karakterbibliája van, amiben benne van az, hogy, hogyan mozog, hogyha vidám, vagy hogyha szomorú, hogy áll a füle, hogyha hogyan áll, és mit szokott csinálni ugye képkockáról képkockára, hogy az összes animátor meg tudja csinálni azokkal a karakterekkel ugyanazt a mozgást. Sean a bárány figurából például 24 volt összesen, hogy egyszerre tudjon minden animátor vele forgatni különböző jeleneteket. A film pedig egyébként ugye egy egész család által nézhető izgalmas rejtély, ami néha egy kicsit talán mondhatni félelmetes, bár nem sokkal félelmetesebb, mint egy átlagos Scooby-Doo rész, úgyhogy tele van filmes utalással, nem csak a gyerekek, de a felnőttek is élvezni fogják, úgyhogy egy kellemes családi program lehet az, hogy a gyerkőcökkel, unokákkal majd ellátogatnak szeptember 24-től, tehát valamelyik legközelebbi moziba, ahol éppen adják majd a Sean a bárány és a Moszadvég szörnye című animációs filmet, és akkor ezt megnézik közösen. Egy biztos, hogy azért a felnőttek lelkének is jó az, hogyha néha napján megnéznek egy jófajta kézzel készített animációt, amin nem csak a gépek, hanem az emberek is keményen dolgoztak, és bőven van benne munka, amit azért nem érdemes semlegesíteni, mert ebből egyre kevesebb van, és talán nem kéne megvárni azt a pillanatot, amíg egyáltalán nem lesz belőle, mert ezekben az animációkban még mindig van azért valamilyen szinten egy olyan lélek, meg egy olyan szeretet az animáció iránt, a rajzolás iránt, ami már egyre többször, vagyis hát egyre jobban elveszik így a 21. században a számítógépek, illetve ugye az AI használatával. De ezen kívül most mi többet nem tudunk mondani a filmről, érdemes tehát akkor megnézni, ami pedig a Cinefestet illeti, ugye ma zárul, és még a délután folyamán is várják az érdeklődőket különféle filmvetítésekre, hogyha esetleg valakit érdekel, akkor még el lehet látogatni oda is. Nálunk pedig szólni fog Szekeres Adriántől a Forog a Föld című muzsika, na meg egyébként az Új Hét zeneszámát is meghallgatjuk hamarosan közösen, úgyhogy azért érdemes a folytatásban is velünk tartani, hogyha tehetik.

kukoricatermelők figyelmébe. A Yatae Mona Kft. Tájékoztatja a termelőket, hogy új dobronaki felvásárlóhelyén megkezdte a megfelelő minőségű friss kukorica felvásárlását. A felvásárlás Göntérházán is zajlik a KZ Radgonával együttműködésben, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Yatae Mona Kft. Versenyképes felvásárlási árakat, valamint az áru átvételét követő 14 napon belüli fizetést biztosít. További információ a 01-584-2616-os, illetve a 051-658-314-es telefonszámon kérhető.

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Ma délelőtt ünnepséget tartottak a lipicai Ménes Farm hipodromjában a tengermellék anyaországhoz csatolásának nemzeti ünnep alkalmából. Több mint 1000 különböző előadó művész, a Primorska régióból és azon túlról érkező művészek, valamint művészeti csoportok léptek fel az eseményen. A közönséget pedig Natasha Pirc-Muszár államfő köszöntötte. Kapcsolatot teremtettek a határon túlról származó honfitársaikkal is, mivel ez minden tengermelléki lakos ünnepe, mondta a rendezvény igazgatója Katja Pegán. Idén 79 éve lépett hatályba a párizsi békeszerződés, amelynek értelmében a II. Világháború befejezése után Primorska egy része az akkori Jugoszláviához tartozott, míg egy része Olaszországban maradt. A szerződés hatályba lépésének napján, szeptember 15-én ünnepeljük Primorska anyaországhoz csatolásának nemzeti ünnepét. A kormány Primorska visszatérésének szeretné átnevezni az ünnepet. Az olasz szenátus elutasította a demokrata párt választási törvényhez benyújtott módosítását, amely megkönnyítené a szlovén kisebbség számára a parlamenti képviselő megválasztását. Ez azt jelenti, hogy a szlovén képviselő megválasztásának biztosítására tett első kísérlet kudarcot vallott. A dél-tiroli párt által benyújtott a szlovén kisebbségre vonatkozó második módosítást a szenátus nem tárgyalta. Csütörtökön este az olasz szenátus a jobb-közép kormánykoalíció szavazataival elutasította Tatjana Rojc, a demokrata párt szenátora által benyújtott választási törvényhez benyújtott módosítást. Módosítását a bal-közép ellenzék 64 szenátora támogatta, míg 85-en ellene szavaztak, írja a Primorski Dnevnik. A módosítás, amelyet minden ellenzéki erő támogatott, biztosította annak a jelöltnek a garantált megválasztását, aki közjegyző előtt a szlovén nemzeti közösség tagjának vallja magát a pártok egyik listáján. A Fitch Ratings hitelminősítő megerősítette Szlovénia A+ hitelminősítését stabil kilátásokkal, jelentette be a pénzügyminisztérium. A besorolás megerősítése azt a várakozást tükrözi, hogy a fiskális lazítás továbbra is korlátozott marad, és hogy Szlovéniában az államadósság aránya a mérsékelten magasabb hiányok ellenére is tovább csökken, írták sajtóközleményükben. A Fitch előrejelzései szerint Szlovénia államháztartási hiánya a 2028-ig tartó időszakban a bruttó hazai termék 3%-a alatt marad, ami magasabb, mint a korábbi, a GDP 2%-a alatti értéket jósló előrejelzések, és egyúttal kissé az A médián minősítés alatt van. A hitelminősítő a 2026-os szlovén gazdasági növekedési előrejelzést is 3,7%-ról 2,4%-ra módosította. Sport. Két mérkőzést rendeznek ma az első foci ligában. A Koper az Olimpia csapatát fogadja a Bonifica stadionban, míg a Bravo Acelljenek ad otthont 20 óra 15 perctől. Holnap a Mura Alumini és a Calcer Radomlje Maribor összecsapására kerül sor. Tegnap a Nafta újabb 3 pontot szerzett a Brinje Grosupje ellen.
1: Időjárás.
2: Délután is túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul. A tenger melléken enyhe borra mellett 25 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
2: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Trojane és Blagovica között a főváros irányában, a Gorenjszkói autópályán pedig a karavankák alagút előtt Ausztria felé.

0: Sziasztok!
1: Én is köszöntelek benneteket egy újabb hétvégi randevún.
0: Ma Évi,
2: Carmen
1: és jó magam, Jeanette tartunk veletek.
0: Szeptember eleje sokak számára egyet jelent az újrakezdéssel. Visszatérünk a megszokott hétköznapokhoz, új terveket szövünk, és talán egy kicsit rendet is teszünk magunk körül.
1: Közben pedig lassan megérkezik az ősz is, vele együtt a hűvösebb esték, a puha pulóverek, a forró italok, és persze a bekuckózás időszaka. Mai adásunkban utána járunk annak, miért érezzük úgy, hogy szeptemberben új fejezet kezdődik, és annak is, miért lett ennyire népszerű az úgynevezett cozy életérzés.
0: Hoztunk néhány igazán bekuckózós hobbi ötletet is azoknak, akik ősszel valami újat próbálnának ki.
2: A végén pedig természetesen könyveket, filmeket és sorozatokat is ajánlunk a hűvösebb, esős estékre.
1: Úgyhogy helyezkedjetek el kényelmesen, készítsetek egy forró teát vagy kávét, gyújtsatok meg egy gyertyát,
0: és maradjatok velünk, mert a mai adás tökéletes ráhangolódás lesz az őszi napokra.

0: Ahogy a zeneszám előtt is említettük, a mai adásban egy kicsit az őszre hangolódunk.
1: És ha szeptember, akkor sokaknak nem csak az iskola vagy a munka jut eszébe, hanem az újrakezdés is.
2: Valahogy tényleg olyan érzés, mintha egy kicsit új év kezdődne.
0: Talán ismerős lehet az a mondat is, hogy na majd szeptembertől.
1: Szeptembertől elkezdek edzeni, többet olvasok, korábban fekszem le,
2: kevesebbet telefonozom, rendet rakok, és most már tényleg minden nap időben felkelek.
0: Ennek az érzésnek egyébként neve is van. A pszichológiában fresh start effektnek, vagyis újrakezdési hatásnak nevezik.
1: Bizonyos időpontokat ugyanis egyfajta választóvonalnak érzünk az életünkben.
2: Ilyen lehet az új év, egy születésnap, egy hétfő, vagy éppen a szeptember kezdete.
0: Mintha ilyenkor azt mondanánk magunknak, hogy ami eddig nem sikerült, azt magunk mögött hagyjuk, és tiszta lappal indulunk.
1: A szeptember ráadásul gyerekkorunktól kezdve az új kezdethez kapcsolódik. Új tanév, új füzetek, új órarend.
2: És bár felnőttként már nem feltétlenül ülünk vissza az iskolapadba, ez az érzés valahogy velünk marad.
0: A nyár lazább napjai után visszatér a megszokott ritmus is, és sokan ilyenkor szeretnénk egy kicsit rendet tenni magunk körül.
1: Vagy akár saját magunkban.
2: Viszont könnyű átesni a ló túloldalára, és egyszerre túl sok mindent megfogadni.
0: Heti 5 edzés, egészséges étkezés, korai kelés, napi olvasás.
1: Lehetőleg mindent már szeptember 1-től.
2: Pedig az újrakezdésnek nem kell ekkora változást jelentenie.
0: Lehet egy apró új szokás, kevesebb telefonozás, több séta, vagy valami, amit már régóta szerettünk volna kipróbálni.
1: Nem kell teljesen új emberré változnunk. Néha egyetlen új dolog is elég.
2: És miközben szeptemberben minden az új célokról és a produktivitásról szól,
0: egyre népszerűbb egy olyan életérzés is, amely éppen a lassításról szól.
1: Ezt nevezzük ma egyszerűen úgy, hogy kauzi.
2: De mit is jelent ez valójában, és miért szeretjük ennyire?
0: Erről beszélgetünk tovább a következő percekben, de előtte következzen egy zeneszám.

0: A hétvégi rendezvút hallhatjátok Zsanettel, Évivel és Carmennel.
1: Ha már ennyire őszi hangulatba kerültünk, térjünk is vissza ahhoz a bizonyos cozy életérzéshez.
2: Maga a cozy szó angolul nagyjából azt jelenti, hogy kényelmes, meghitt, otthonos.
0: Az utóbbi években viszont ennél már jóval többet jelent. Szinte egy egész életstílus épült köré.
1: Elég csak megnyitni a TikTokot, az Instagramot vagy a Pinterestet, és szinte biztosan találkozunk vele.
2: Esőcseppek az ablakon, gyertyafény, puha takaró, lassú reggelek.
0: Elsőre úgy tűnhet, hogy ez csak egy újabb internetes esztétikai trend.
1: A cozy mögött viszont van egy érdekesebb gondolat is.
2: Az internet az elmúlt években egyre gyorsabbá és hangosabbá vált.
0: Rövid videók, gyors vágások, folyamatos értesítések, újabb és újabb trendek.
1: És az az érzés, hogy mindig történnie kell valaminek.
2: Ehhez képest a cozy tartalmak sokszor pont az ellenkező irányba mennek.
0: Egy ilyen videóban lehet, hogy valaki főz vagy süt, naplót ír, puzzle-t rak ki, rajzol, vagy éppen horgol.
1: És talán pont ez benne a lényeg.
2: Nem akar minden másodpercben új ingerrel lekötni, hanem inkább azt mutatja meg, hogy néha jó valamiben egyszerűen csak elmélyülni.
0: Egyesek ezért a cozy trendet egyfajta csendes választásnak is tekintik arra, hogy mennyire felgyorsult a mindennapi életünk és az online világ.
1: Mintha azt üzenné, hogy nem kell minden percünknek produktívnak lennie.
2: Nem kell minden hobbiból teljesítményt csinálni, és nem kell mindenben különösen jónak lennünk.
0: Sőt, akár egy régi hobbihoz is visszatérhetünk, amit gyerekként szerettünk, csak hát később valahogy elmaradt.
1: A cozy életérzés lényege inkább az, hogy legyen valami, ami egy kicsit kiszakít a rohanásból.
2: Ehhez pedig nem kell tökéletesen berendezett lakás vagy drága kellékek.
0: Bár az internetet nézve, néha tényleg úgy tűnhet, mintha a bekuckozáshoz előbb meg kellene vásárolnunk egy fél lakberendezési üzletet.
1: Pedig lehet cozy egy vasárnapi sütés vagy séta, egy társasjáték a barátokkal, vagy akár egy jó film is.
2: És talán ezért is illik olyan jól ez az egész az ősz kezdetéhez.
0: Hiszen ahogy korábban beszéltünk róla, a szeptember sokak számára az újrakezdés időszaka.
1: De az újrakezdés nem feltétlenül csak új célokat és szigorúbb napirendet jelenthet.
2: Lehet az is, hogy végre kipróbálunk valamit, amit már régóta szeretnénk.
0: Tartsatok velünk a zeneszám után is, mert hoztunk néhány ötletet azoknak, akik idén ősszel egy új, igazán cozy hobbit próbálnának ki.

0: A zeneszám előtt azt ígértük, hogy hozunk néhány ötletet azoknak, akik idén ősszel valami új hobbit próbálnának ki.
1: És ha már a cozy életérzésről beszélünk, kezdjük az úgynevezett cozy hobbikkal.
2: Ezek általában olyan elfoglaltságok, amelyek lassítanak, lekötik a figyelmünket, és közben akár a telefonunkat is félretehetjük.
0: Mostanában egyre népszerűbbek az úgynevezett analóg hobbik is. Az interneten néha Grandma Hobbies, vagyis nagymamás hobbik néven is találkozhatunk velük.
1: Ilyen például a kötés, a horgolás, a hímzés, a kertészkedés vagy a keresztrejtvényfejtés.
2: Vagyis csupa olyan dolog, amit néhány éve talán régi módinak gondoltunk, most pedig újra divatos lett.
0: A Pinterest 2026-os hobby trend jelentése szerint is egyre többen keresik azokat az elfoglaltságokat, amelyekkel valami kézzelfoghatót készíthetnek, miközben egy időre elszakadnak a képernyőtől.
1: De nézzünk is néhány egyszerű ötletet.
2: Kezdjük például a puzzle-lel. Kikapcsol, közösen is kirakhatjuk, és nem kell egy este alatt befejezni. Ott maradhat az asztalon, és amikor van egy kis időnk, folytathatjuk.
0: Hasonlóan könnyű elkezdeni a rajzolást, vagy a színezést is.
1: Itt tényleg nem az a cél, hogy műalkotás készüljön, lehet firkálni, kipróbálni az akvarelt, számok alapján festeni, vagy egyszerűen csak színezni.
2: Aki pedig szeret valamit saját kezűleg elkészíteni, kipróbálhatja a kötést, horgolást, a hímzést, vagy akár az agyagozást.
0: És nem kell rögtön egy egész pulóverrel kezdeni. Készíthetünk például pohárralátétet, egy egyszerű horgolt figurát, kis díszeket,
1: vagy akár egy saját könyvjelzőt ahhoz a könyvhöz, amit éppen olvasunk.
2: Szerintem pont ez az egyik jó része ezeknek a hobbiknak. Létrehozunk valamit, még akkor is, ha egészen apró dologról van szó.
0: Aki viszont inkább a konyhában érzi jól magát, kipróbálhat egy új receptet, sütett házi kenyeret, vagy valamilyen őszi süteményt.
1: Akár saját receptfüzetet is készíthetünk, amelybe összegyűjtjük a kedvenceinket.
2: Ha pedig már füzeteknél tartunk, ott van a naplóírás, vagy a scrapbook is.
0: A scrapbook tulajdonképpen egy személyes emlékkönyv, amelybe fényképeket, jegyeket, matricákat és kisebb emlékeket gyűjthetünk.
1: Például készíthetünk egyet a nyári élményekből, és ezzel egy kicsit le is zárhatjuk az elmúlt évszakot.
2: Vagy az ősz beköszöntésével átrendezhetjük és kidekorálhatjuk a szobánkat, akár saját készítésű díszekkel.
0: De a cozy hobbiknak nem feltétlenül kell otthon történniük.
1: Elmehetünk fényképezni, gyűjthetünk szép lehullott leveleket, préselhetünk virágokat, vagy egyszerűen jobban megfigyelhetjük a környezetünket.
2: A természetfotózás, a madármegfigyelés és a csillagnézés is jó példa lehet.
0: És ezzel vissza is térhetünk ahhoz, amiről az adás elején beszéltünk. A szeptemberi újrakezdéshez.
1: Mert egy új kezdetnek nem kell azt jelentenie, hogy teljesen átalakítjuk az életünket.
2: Lehet az új cél az is, hogy valamit megtanulunk saját kezűleg elkészíteni.
0: Vagy hetente egyszer összeülünk a szeretteinkkel, beszélgetünk, társasozunk, és egyszerűen csak együtt töltjük az időt.
1: Esetleg visszatérünk egy olyan hobbihoz, amit régen nagyon szerettünk, de időközben valahogy elmaradt.
2: És az sem baj, ha nem leszünk benne különösebben jók.
0: Hiszen nem minden hobbinak kell teljesítményről vagy eredményről szólnia.
1: Néha az is elég, ha egyszerűen jól esik csinálni.
2: Úgyhogy, ha van valami, amit már régóta szeretnétek kipróbálni, talán éppen ez a szeptember lehet a megfelelő alkalom arra, hogy belevágjatok.

0: Kedves hallgatóink! A hétvégi randevút hallgatjátok. Mivel a lassításról és a bekuckózós hobbikról beszéltünk, természetesen egy jó őszhöz illő könyv ajánló sem maradhat ki.
1: Ha szeretitek a sötétebb, misztikus fantasy történeteket, jó választás lehet Rachel Gillig One Dark Window, egy sötét ablak című regénye.
2: Aki valami komolyabb, sötétebb hangulatú történetet keres, annak R.F. Kuang Babel című könyvét ajánljuk.
0: Ha inkább romantikus fantasyra vágytok, Ellie Hazelwood Bright című regénye lehet jó választás.
1: És persze ősszel mindig jól működnek a klasszikus krimik is, például Agatha Christie könyvei.
2: A cozy hangulat persze nem csak könyvekkel működik.
0: Lehet zenét hallgatni, filmet nézni, vagy akár elővenni egy olyan sorozatot, amit már kívülről ismerünk.
1: Ha valami varázslatosat szeretnénk, ott van például a Harry Potter, akár könyvben, akár filmben.
2: Ha pedig inkább romantikus, kicsit borongós őszi hangulatra vágytok, jöhet a Twilight.
0: A Dead Poets Society pedig azoknak lehet jó választás, akik egy kicsit komolyabb, elgondolkodtatóbb filmet néznének.
1: Sorozatokból pedig tényleg rengeteget lehetne felsorolni.
2: A Gilmore Girls talán az egyik legismertebb őszi komfort sorozat.
0: De ugyanígy jó választás lehet a The Vampire Diaries, a One Tree Hill, Friends, Once Upon a Time, Stranger Things, vagy akár a Gravity Falls is.
1: És igazából itt nincs olyan, hogy egy film vagy sorozat kötelezően cozy.
2: Mindenkinek más adja ezt az érzést.
0: Van, akinek egy kisvárosi sorozat, másnak egy fantasy, egy régi sitcom, vagy éppen egy vámpíros történet.
1: Úgyhogy szerintünk a legjobb tanács egyszerűen az, hogy azt nézzétek vagy olvassátok, ami nektek jól esik, és amihez szívesen visszatértek egy hűvösebb, őszi estén.

0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Reméljük, sikerült egy kis kellemes őszi hangulatot csempésznünk a napotokba.
0: Élvezzétek a hétvégét, próbáljatok ki valami újat, az új tanévhez pedig sok sikert, türelmet és kitartást kívánunk a diákoknak, a tanároknak és a szülőknek egyaránt. Jövő hétvégén se felejtsétek meghallgatni a hétvégi randevút. Velünk pedig hamarosan újból találkozhattok. Addig is!
2: Sziasztok!

0: a siker útján.
1: Nyolc év Pekingben, most pedig a torontói magyar diaszpóra zenei mentora.
2: Annyira éheztem arra, hogy valami új, valami mást, hogy úgy megismerjem a világot, hogy megy máshol. Gyerekkorom óta tudtam, hogy én külföldön fogok élni, ez nagyon érdekes. És aztán meg így is alakult. Én nem vagyok egy ilyen kemény, alapvetően ilyen kemény természet, határozott, igen, meg tudom, hogy mit szeretnék, de talán egy ilyen nyájasabb papírba burkolva.
1: Ismerjék meg Gunc Nóra különleges történetét az Álmodókban szeptember 13-án. Várom Önöket vasárnap 10 óra után. Az adás ismétlése este 7 órakor.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Finance honlapja szerint a járművezetők kedden újabb kőolajtermék áremelkedéssel szembesülhetnek, a gázolaj és a fűtőolaj ára pedig új rekordot dönthet. Szlovéniában az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívül a benzin jelenleg literenként 1,674 €, míg a gázolaj és a fűtőolaj ára a rekordot jelentő 1,93,9 €, illetve 1,54,4 € literenként. A Finance becslése szerint a benzin ára kedden körülbelül 5 centtel, a gázolaj körülbelül 14 centtel, míg a fűtőolaj literje körülbelül 13 centtel emelkedik majd. A becsléseket változatlan jövedéki adók és egyéb díjak feltételezésével készítették. A fűtőolaj esetében nem vették figyelembe a jövedéki adó csökkentésének lehetőségét, amelyet a jövedéki adóról szóló törvénynek a parlament által tegnap elfogadott módosítása hozott. Az októberi törvényhozási népszavazást megelőző kampány kezdetén, amely a parlamenti vizsgálatról szóló törvényről, valamint a szociális segélyekről, a külföldiek szavazati jogáról és az RTV járólék eltörléséről szóló népszavazásokról szól, a parlamenti pártok megismételték érveiket, amelyekkel ráveszik a szavazókat a törvényjavaslat mellett vagy ellen szavazására. A koalíciós pártok és a Resznica, amely arra kéri majd a polgárokat, hogy négyszer karikázzák be a szavazólapon az igen szót, az általuk javasolt konzultatív népszavazások témáival kapcsolatosan elmondták, hogy meg akarják hallgatni az emberek véleményét a koalíciós megállapodás egyes vállalásairól, hogy a jövőben megkönnyítsék a jogszabályok előkészítését. Az SD párt bejelentette, a kampányban megpróbálnak majd érveket felhozni amellett, hogy miért gondolják úgy, hogy a három konzultatív népszavazás csak alibi arra, hogy meggyőzzék az embereket a politikai rendőrségre szavazásról. Bejelentette lemondását Alekszandar Vučić szerb elnök, aki szeptember végével távozik az államfői posztjáról, hogy indulhasson az október 25-i előrehozott választásokon, számolt be a szerbiai N1. Vučić nemrégiben a kormány kérésére feloszlatta a parlamentet és előrehozott választást írt ki, azzal indokolva, hogy a második világháború után kialakult világrend felbomlott, miközben új stabil nemzetközi rend még nem jött létre. A világ számos térségében zajló háborúk pedig szerinte nem csak biztonsági, hanem gazdasági és politikai szempontból is veszélyeztetik Szerbiát. Vučić szerint nem nyitottak a párbeszédre politikai ellenfelei, ugyanakkor azt gondolja, azért van szükség választásra, mert annak eredménye szerinte világosan megmutatja, hogy milyen irányba kíván tovább haladni Szerbia. Az SNS vezetőjeként azt tervezi, hogy az elnöki posztról a választási lista élére állva miniszter jelölté, majd potenciálisan miniszterelnökké válik. Sport. Ma 4 meccset rendeznek a szlovén másodosztályban, a Beltinci pedig holnap lép pályára a Jadrandekani otthonában a 6. fordulóban. 5 mérkőzés után a muravidéki csapat jelenleg az 5. helyen áll a tabellán.
2: Időjárás.
1: A folytatásban is túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul. A tenger melléken enyhe óra mellett 25 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe akadozik a Steyr autópálya forgalma Trojane és Blagovica között a főváros irányában, továbbá a Sentil átkelő előtt Ausztria felé. A Goronyszkói autópályán technikai problémák következtében zárva van a Karavankák alagút Ausztria felé.
2: Muravidéki Magyar Rádió. régióban az első.

0: Üdvözlöm Önöket, Szabó Márk vagyok. Technológiai híreink következnek. Bemutatta történetének első hajlítható kijelzős telefonját az Apple. A hosszas találgatások után végül iPhone Duo néven érkező készülék külső kijelzője 5,4, kinyitva pedig 7,6 hüvelykes. A titánvázas telefon Ceramic Shield 2 védelemmel és IP68-as víz- és porállósággal érkezik. A készülékben a 2 nanométeres gyártás technológiával készülő A20 Pro processzor dolgozik, amely az iPhone 18 Pro modellekben is megtalálható. A hátlapon 48 megapixeles főkamerát és 12 megapixeles telefotókamerát helyeztek el, míg a külső selfie kamera szintén 12 megapixeles. Az Apple szerint az akkumulátor akár 24 órás üzemidőt biztosít és 20 perc alatt 50%-ra tölthető. Az iPhone Duo alapváltozata 256 GB tárhelyen rendelkezik, de 512 GB-os valamint 1 és 2 TB-os változatban is elérhető lesz. Jelentősen növelheti a lítium-ion akkumulátorok élettartamát egy új vegyület, amelyet japán kutatók fejlesztettek ki. A megoldás különösen az elektromos autók és más elektromos közlekedési eszközök számára lehet ígéretes, hiszen a tartósabb akkumulátor ritkább cserét és kevesebb elektronikai hulladékot jelenthet. A Japán Fejlett Tudományos és Technológiai Intézet kutatói egy FPTI nevű adalékanyagot vizsgáltak. Ez egy stabilabb védőréteget, úgynevezett SEI réteget hoz létre az akkumulátor grafitból készült anódján. A laboratóriumi tesztek látványos eredményt hoztak. 1000 töltési ciklus után a magasabb koncentrációjú FPTI-vel kezelt cellák kapacitásuk 95,6%-át megőrizték, miközben az adalékanyag nélküli akkumulátoroknál ez az érték mindössze 62,7% volt. A kutatók normál méretű akkumulátorokban is kipróbálták a technológiát, itt azonban a közvetlen alkalmazás növelte az ellenállást és rontotta a teljesítményt. A kutatók szerint az eredmények azt mutatják, hogy az ilyen adalékanyag érdemes célzottan alkalmazni, mert így érhető el a legnagyobb javulás az akkumulátor tartóságában. Akár az egész emberiséget elpusztíthatja a mesterséges intelligencia az évtized végére. Erre figyelmeztetett egy korábbi OpenAI kutató, aki az Anthropicnál is az AI rendszerek betanításával foglalkozott. Jacob Coxon szerint a vezető mesterséges intelligencia fejlesztők egy önfejlesztő szuperintelligencia létrehozásáért versenyeznek, miközben nem fordítanak elég figyelmet a biztonságra. Coxon az Anthropicnál betöltött pozíciójából is távozott, mert szerint a vállalat nem veszi kellően komolyan ezeket a kockázatokat. Úgy véli, az önmagát továbbfejlesztő mesterséges intelligencia ellenőrizhetetlen fejlődési spirálba kerülhet, amelyet az ember már nem tudna megállítani. A felvetésre az Anthropic egyik AI biztonsági vezetője, Evan Hubinger is reagált, és egyetértett abban, hogy komoly veszélyről van szó. Szerinte az önfejlesztő AI fejlődése gyorsabban halad, mint korábban gondolták, és több mint 10%-ra teszi annak esélyét, hogy a technológia végül az emberiség kipusztulásához vezethet. Hubinger szerint ráadásul az Anthropicnak jelenleg sincs biztos terve arra, hogyan lehetne garantálni, hogy a jövőbeli, fejlett mesterséges intelligencia biztonságosan működjön és összhangban maradjon az emberi értékekkel. Új funkciót tesztel az OpenAI a ChatGPT-ben, amely képes lehet megtanulni a felhasználó írási stílusát. Az írás stílus nevű újdonság a társított alkalmazásokból származó szövegek alapján állapítaná meg, hogy hogyan kommunikálunk. A funkcióhoz olyan szolgáltatások kapcsolhatók, mint a Slack, a Google Drive, a Gmail vagy a Notion. A beállítás után a ChatGPT ezek mintái alapján a felhasználó megszokott hangnemében és stílusában írhat például e-maileket vagy más szövegeket. Az OpenAI egyelőre csak a tesztelők egy kisebb csoportjánál próbálja ki az újdonságot, és még nem közölte, mikor válhat mindenki számára elérhetővé. Frissítette mesterséges intelligencián alapuló időjárási modelljét a Google DeepMind. A WeatherNext 3 a korábbinál részletesebb előrejelzést készít, többek között a hőmérsékletről, a páratartalomról és a szélerősségről. Az új modell akár 100 méteres magasságban is képes előrejelezni a szélsebességet, ami a szélturbinák üzemeltetőinek lehet hasznos. Emellett a felhőzetet és a napsugárzást is részletesebben elemzi, így a napelemparkok várható termelése is pontosabban becsülhető. A WeatherNext 3 3 óránként készít előrejelzést, ráadásul az eddigi 25 helyett akár 5 kilométeres felbontásban. A rendszer műholdas és meteorológiai adatokat, valamint a NASA csapadék adatait is felhasználja. A Google az új modellt a keresőbe, a Gemini-ba és a térképbe is beépíti, de más fejlesztők is használhatják. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!
1: MMR.

0: Álmodók a siker útján.
1: Oda vagyok magáért, a fekete hajáért.
2: 8 év Pekingben, most pedig a torontói magyar diaszpóra zenei mentora.
3: Annyira éheztem arra, hogy valami új, valami mást, hogy úgy megismerjem a világot, hogy megy máshol. Gyerekkorom óta tudtam, hogy én külföldön fogok élni, ez nagyon érdekes. És aztán meg így is alakult. Én nem vagyok egy ilyen kemény, alapvetően ilyen kemény természet, határozott, igen, meg tudom, hogy mit szeretnék, de talán egy ilyen nyájasabb papírba burkolva.
2: Ismerjék meg Gunc Nóra különleges történetét az Álmodókban szeptember 13-án. Várom Önöket vasárnap 10 óra után. Az adás ismétlése este 7 órakor.

0: Hol szerzitek be a ruhákat, a cipőket?
1: Boltba.
2: Hát van olyan pár cipő, hogy boltba szoktunk, de inkább én jobban szeretem boltba venni, mert hogy megmutassa, hogy hányas a cipő, és akkor könnyebben tudjuk anyukám, hogy hányas cipő kell.
0: Fontos, hogy felpróbáljátok a ruhát meg a cipőt, mielőtt megvegyétek?
2: Igen. Nem lehet tudni, hogy ha szorít, akkor még vissza lehet tenni.
0: És ki lehet cserélni?
2: Igen.
0: Volt már olyan is, hogy kölcsön kaptatok a rokonságtól ruhákat?
3: Most nem tudom, lehet, hogy volt már olyan.
0: Mit csináltok, Andrea, ha kinőtt ruháiddal? Mit csináltok?
4: Akkor odaadném a unokatestvéremnek.
0: Ők kisebbek?
4: Igen.
0: És örömmel fogadják?
4: Igen.
2: Van egy barátom, és amelyik ruhámat kiszoktam nőni, mindig oda szoktam neki adni, és mindig használja.
0: És látod is rajta?
2: Igen, meg van olyan, hogy pászolta a szoknála, az akkor ott hagyom valamelyik púcsimat, azt másnap meg azt látom, hogy rajta van a púcsim.
0: Amit ott hagytál éppen?
2: Igen, az még tök jó volt rám, az fölvette.
0: És mit hallotok otthon, hogy drágák a ruhák, a cipők? Ezek a kellékek sokba kerülnek?
2: Pár sokba, de pár olcsóba.
0: Simon, te mit hallasz? Drága a ruha?
4: Hát, ha én akarok valamit, és drága, azt nekem kéne kifizetnem. Már még megveszik a szüleim, de nekem kell kifizetnem sajnos.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A mai hangtechnikus Király Tomi. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat. Ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Ma délelőtt ünnepséget tartottak Lipicán a tengermellék anyaországhoz csatolásának nemzeti ünnepe alkalmából.
1: A Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztérium újra definiálja a következő 10 évre szóló nemzeti lakásprogramot.
2: A Finance honlapja szerint a járművezetők kedden újabb kőolaj termék áremelésekkel szembesülnek. A gázolaj és a fűtőolaj ára új rekordot dönthet.
1: A Fitch Ratings hitelminősítő megerősítette Szlovénia A+ hitelminősítését stabil kilátásokkal, jelentette be a pénzügyminisztérium.
2: Bejelentette lemondását Alekszandar Vučić, szerb elnök, aki szeptember végével távozik az államfői posztjáról.
1: Következzenek az erről szóló részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: Ma délelőtt ünnepséget tartottak a lipicai Ménes Farm hipodrómjában, a tengermellék anyaországhoz csatolásának nemzeti ünnep alkalmából. Több mint 1000 különböző előadó művész, a Primorska régióból és azon túlról érkező művészek, valamint művészeti csoportok léptek fel az eseményen. A közönséget pedig Natasha Pirc-Muszár államfő köszöntötte.
1: Kapcsolatot teremtettek a határon túlról származó honfitársaikkal is, mivel ez minden tengermelléki lakos ünnepe, mondta a rendezvény igazgatója Katia Pegán. Idén 79 éve lépett hatályba a párizsi békeszerződés, amelynek értelmében a II. Világháború befejezése után Primorska egy része az akkori Jugoszláviához tartozott, míg egy része Olaszországban maradt. A szerződés hatályba lépésének napján, szeptember 15-én ünnepeljük Primorska anyaországhoz csatolásának nemzeti ünnepét. A kormány Primorska visszatérésének szeretné átnevezni az ünnepet.
0: A Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztérium újra definiálja a következő 10 évre szóló nemzeti lakásprogramot, amelyet már az előző minisztérium készített elő. Többek között a közösségi bérlakások építése mellett a programnak minden lakossági csoport számára biztosítandó lakhatásra is összpontosítania kell, beleértve a vásárlást vagy a felújítást is.
1: Az új határozat központi célja a különböző lakossági csoportok lakhatáshoz való hozzáférésének általános javítása lesz, függetlenül a lakóhely formájától vagy a lakhatás típusától, nyilatkozták. A közösségi bérlakások továbbra is fontos pillére ennek. Célunk nem csupán a közösségi bérlakások számának növelése, az embereknek eltérő lakhatási igényeik vannak, ezért szeretnénk bővíteni mind a megfizethető bérlés, mind a vásárlás lehetőségeit, megkönnyíteni a saját otthon megkönnyíteni a saját otthon biztosításához vezető utat felújítás vagy építés révén, és fejleszteni a lakhatási lehetőségeket Szlovénia szerte, közölte a minisztérium.
0: A Külügy és Európai-ügyi Minisztérium ma bejelentette, hogy a kormány első 100 napjában Szlovénia megerősítette kapcsolatait szomszédaival és kulcsfontosságú nemzetközi partnereivel, és prioritásként kezelte a gazdasági diplomáciát és Szlovénia érdekeinek képviseletét a világban.
1: Tanja Kaiser külügy és európai-ügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a szlovén diplomácia ebben az időszakban a konkrét eredményekre összpontosít, ami azt jelenti, hogy közelebb kell lenni az emberekhez, jobban jelen kell lenni a fontos döntések meghozatalakor, és határozottabban kell képviselni a szlovén érdekeket. Szlovénia ismét kiemelte minden 4 szomszédos országgal ápolt jó kapcsolatokat külpolitikai prioritásként. Szlovénia megerősítette kapcsolatait kulcsfontosságú partnereivel, köztük Németországgal és az Egyesült Államokkal, valamint diplomáciai kapcsolatokat Izraellel, jelentették.
0: A Finance honlapja szerint a járművezetők kedden újabb kőolajtermék áremelkedésekkel szembesülhetnek, a gázolaj és a fűtőolaj ára pedig új rekordot dönthet. Szlovéniában az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívül a benzin jelenleg literenként 1,674 €, míg a gázolaj és a fűtőolaj ára rekordot jelentő 1,93,9 €, illetve 1,54,4 € literenként.
1: A Finance becslése szerint a benzin ára kedden körülbelül 5 centtel, a gázolaj körülbelül 14 centtel, míg a fűtőolaj literje körülbelül 13 centtel emelkedik. A becsléseket változatlan jövedéki adók és egyéb díjak feltételezésével készítették. A fűtőolaj esetében nem vették figyelembe a jövedéki adó csökkentésének lehetőségét, amelyet a jövedéki adóról szóló törvénynek a parlament által tegnap elfogadott módosítása hozott.
0: A Fitch Ratings hitelminősítő megerősítette Szlovénia A+ hitelminősítését stabil kilátásokkal, jelentette be a pénzügyminisztérium. A besorolás megerősítése azt a várakozást tükrözi, hogy a fiskális lazítás továbbra is korlátozott marad, és hogy Szlovéniában az államadósság aránya a mérsékelten magasabb hiányok ellenére is tovább csökken, írták sajtóközleményükben.
1: A Fitch előrejelzései szerint Szlovénia államháztartási hiánya a 2028-ig tartó időszakban a bruttó hazai termék 3%-a alatt marad, ami magasabb, mint a korábbi, a GDP 2%-a alatti értéket jósoló előrejelzések, és egyúttal kissé az A-medián minősítés alatt van. A hitelminősítő a 2026-os szlovén gazdasági növekedési előrejelzést is 3,7%-ról 2,4%-ra módosította.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Bejelentette lemondását Alekszandar Vučić szerb elnök, aki szeptember végével távozik az államfői posztról, hogy induljon az október 25-i előrehozott választásokon, számolt be a szerbiai N1. Vučić nemrégiben a kormány kérésére feloszlatta a parlamentet, és előrehozott választást írt ki, azzal indokolva, hogy a második világháború után kialakult világrend felbomlott, miközben új, stabil nemzetközi rend még nem jött létre. A világ számos térségében zajló háborúk pedig szerinte nem csak biztonsági, hanem gazdasági és politikai szempontból is veszélyeztetik az országot.
1: Vučić szerint nem nyitottak a párbeszédre a politikai ellenfelei, ugyanakkor azt gondolja, azért van szükség választásra, mert annak eredménye szerinte világosan megmutatja, hogy milyen irányban kíván tovább haladni Szerbia. Az SNS vezetőjeként azt tervezi, hogy az elnöki posztról a választási lista élére állva miniszterelnök jelölté, majd potenciálisan miniszterelnökké válik.
0: Friedrich Merz német kancellár a héten több 100 milliárd eurós csökkentéseket sürgetett az Európai Bizottság hosszú távú költségvetési javaslatában, azzal érvelve, hogy a terv megfizethetetlen a belföldi kiadások visszafogásának idején, írja a Reuters.
1: Németország, Dánia, Hollandia, Ausztria, Finnország és Svédország is jelezte augusztusban, hogy a bizottság által benyújtott 2,33 milliárd eurós 2028-tól 2034-es költségvetési tervezetet kiegyensúlyozottan csökkenteni kellene úgy, hogy minden kiadási terület hozzájáruljon a megszorításokhoz. Friedrich Merz kijelentette, Európának reformokra és realizmusra van szüksége. A kancellár ezt azután mondta, hogy Berlinben találkozott az Európai Tanács elnökével, António Costával. Merz megjegyezte, hogy a bizottság javaslata a következő több éves pénzügyi keretre 60%-os emelést irányoz elő a jelenlegi 7 éves költségvetési időszakhoz képest.
2: Sport.
0: Az OTP Group Mercator női kézilabda csapat ma folytatja szereplését a Bajnokok Ligájában. Most a Ferencváros otthonában zajlik az összecsapás. A liga első fordulójában a Krim Mercator hazai pályán veszítette el az első meccset, a CSM Bukaresti 37-29-re bizonyult jobbnak. Két mérkőzést rendeznek ma az első foci ligában. A Koper az Olimpia csapatát fogadja a Bonifica stadionban, míg a Bravo a Celjenek ad otthont 20 óra 15 perctől. Holnap a Mura Alumini és a Radomnye Maribor összecsapására kerül sor. Tegnap a Nafta újabb 3 pontot szerzett a Brinje Grosuplje ellen. Ma 4 meccset rendeznek a szlovén másodosztályban. A Beltinci pedig holnap lép pályára a Jadrandekani otthonában a 6. fordulóban. 5 mérkőzés után a moravidéki csapat jelenleg az 5. helyen áll a tabellán. Győzelemmel kezdte tegnap szereplését az Európa-bajnokságon a szlovén férfi röplabda csapat. A szlovák válogatott ellen 3-0-ra nyertek Fabio Soli védencei. A folytatásban a svéd csapat ellen mérkőzik a szlovén válogatott az A csoportban, holnap 16 órától. Eva Alina Hocsevar és Zsiga Lin Hocsevar ma nem jutott a döntőbe, annak ellenére megtartotta a vezetést az összetetben a Szeudurgelban rendezett vadvízi kenuszlalom világkupában. A kajakosok között pedig Peter Kauser örvendhetett a győzelemnek az összetetben.
1: Időjárás. Éjszaka túlnyomóan derült időre kell számítani, hajnalban többfelé ködös, párás lesz a levegő. Holnap először nagyjából napos időre van kilátás, délután észak irányából ismét egyre többfelé beborul az ég. Reggel 6 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, napközben kellemes 20 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Közlekedési hírek.
1: A moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Gorenszkói pályaforgalma a Karavankák alagút előtt Ausztria irányában, a Steyr pályán a Szentély átkelő előtt Ausztria felé.
0: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és Király Tomi mai hangtechnikus társaságában. Legyen szép az estéjük, a viszonthallásra!
3: Nyolc rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

40 éven át ez volt Baricz Gergő dala, és egyébként szeptember 12-e van, 18 óra, 19 perc a pontos idő, és itt a Muravidéki Magyar Rádió stúdióját már az aranysárga napsugarak borítják be, ugyanis a lemenő nap épp hogy telibe világítja a stúdiót, de hát ez egy kicsit megadja a hangulatát ennek a mai délutánnak, késő délutánnak, lassacskán már estének. Na, ami viszont fontos információ, hogy egyébként ma, szeptember 12-én rendezték meg 10. alkalommal, vagyis jubilál az esemény, az Independent Label Fair-t, avagy a független hangok ünnepét. És egyben. Most már ugye, ahogy említettük, jubileumi alkalommal rendezték meg az ILF-et, azaz az Independent Label Fair-t, amely az elmúlt 10 évben a magyar független zenei szintér egyik legfontosabb éves találkozó helyévé vált. A jubileumi vásáron több mint 60 kiadó mutatkozott be, több száz friss, limitált és gyűjtői kiadvánnyal, egésznapos zenei és szakmai programokkal, koncertekkel és DJ-szettekkel. Harmadik alkalommal adták át az ILF díjakat, az esemény pedig ingyenesen látogatható volt a Magyar Zeneházában, tudhatjuk meg a Rekorderen. A 2017-ben indult ILF egy olyan időszakban született, amikor a zenehallgatás egyre inkább digitális platformokra költözött. A fizikai hanghordozó pedig sokak számára már a múlt technológiájának tűnt. Azóta a vinil reneszánsza és a fizikai zene újra felfedezése új generációkat is elért, az ILF pedig közben évről évre építette a magyar független zenei szintér közösségét. Ma már számos kiadó és előadó kifejezetten az ILF-re időzíti a nyárra tervezett új megjelenéseit, így a vásár a legfrissebb magyar fizikai kiadványok egyik fontos bemutatkozási helyévé vált. Az idei jubileum azt is jelzi, hogy az ILF-ből hagyomány lett. Olyan éves esemény, amelyet a kiadók, előadók, lemezboltok, gyűjtők és zenehallgatók is várnak. A vásárnak harmadik alkalommal adott otthont a Magyar Zeneháza, ahol közel 60 független kiadó, több száz kiadványa között a legizgalmasabb új, elsősorban fizikai megjelenésekből válogathattak a látogatók. Az MCH Popkulturális Klub könyvtára idén is több mint 100 lemezzel bővítette gyűjteményét az ILF válogatásából, így az esemény kiadványai hosszú távon is bekerülnek az intézmény gyűjteményébe. Egyébként ezzel a cikkel mi még fogunk foglalkozni, de még mielőtt folytatnánk zenékkel, és ugye akkor ezzel a témánkkal, egy kis érdekesség, hogyha esetleg valamelyik ilyen önálló, mondjuk nem egy nagy háttérrel rendelkező előadót követünk, akkor lehetséges, hogy már a kora reggeli, illetve a kora délelőtti órákban már találkoztunk a közösségi média oldalain egy-egy olyan poszttal, vagy egy-egy olyan sztorival, történettel, ahol az előadók a különféle lemezekkel, CD-kkel, volt, hogy egyébként kazettákkal is készültek erre a mai Independent Label Fair-re. Többek között például meg tudjuk mondani, hogy a Slow Village is rengeteget posztolt erről az eseményről. Ők is a legfrissebb lemezük fizikai másolataival, ugye a Hat után című lemezük másolataival érkeztek, amin egyébként az olyan számok is szerepelnek, mint amik már nálunk is elhangzottak, ezek ugye a Bánya és a Kilengaház. Na de minden esetre mi majd még ezzel a témánkkal folytatjuk, egyelőre viszont érkezik Majka és a Mindenki táncol című dala.

A jubileumi ILF idén is egésznapos zenei és szakmai programmal várta a közönséget. Első alkalommal lehet élőben végigkövetni, illetve hát lehetett élőben végigkövetni a lemezvágás folyamatát a Karcoló Vinyl Műhely workshopján. És most debütált az első nagy ILF zenei kvíz is. A szakmai programok között szerepelt a Lemezkiadás és Előadó Művészet című kerekasztal Álmos Gergellyel, Gyányi Marcellel és Zságer Balázssal, valamint az Új Hullámos Lemezboltok One Person Taste kurációját bemutató beszélgetés a Csillag, a Monokultúr és a Soul Cure Records részvételével. Johnny Drama a Hip Hop és a Fotográfia című vetítéssel és előadással érkezett. A szabadtéri színpadon egész nap zenei programok váltották egymást, fellépett többek között Diamond Haze, a Death Slater, Zakorov, Lorin Frost, Zsola és Heilig Tomi, Kada Ad, Libitum és Salai Laci. Az egyik legjobban várt produkció viszont Lori Frost live act-je volt, akit ugye jó ideje nem hallhatott a közönség Magyarországon. Az ILF napján tárlatvezetés is volt a Vakuviharban, a Magyar Parti Fotózás Pixel Zajos Hőskora 2000-es évek elején című, szeptember 13-áig látogatható kiállításon. Turán Eszter, a BP Underground filmsorozat rendező producere, Szabó Simon színész rendező és Virágvölgyi István kurátorral. A nap este a Pontúnon afterpartival folytatódik. Az ILF-en harmadik alkalommal osztják ki, illetve osztották ki a független zenei színtér legjobb kiadóinak és kiadványainak járó ILF díjakat. A díjazottakat 4 szakmai és 1 közönség kategóriában választották ki. Legjobb kiadó, legjobb kiadvány, legjobb borító, legjobb digitális kiadvány és közönségdíj. A díjakat az ILF és a Magyar Zeneháza, az Audiotechnika Central Europe Kft., Astrovinyl, Hail, Merlin, Hangszerpláza, Pixis, Kultúrpont, Klubmáté támogatásával adja át. A Radio Café felajánlása különösen jelentős, minden díjazott 10 millió forint értékű média megjelenést kap az FM 98.0 felületein, tudhatjuk meg a Rekorder ezen cikkében. A független magyar zenei kiadók nem csupán gazdasági szereplők, hanem a kortárs zenei alkotások és a magyar előadók fontos háttérintézményei is. Miközben a fizikai hanghordozók előállítása, raktározása és terjesztése jelentősen drágult, a kis példányszámban működő magyar kiadók mozgástere folyamatosan szűkül. Az ILF és a Hail Magyar Független Lemezkiadók Egyesülete ezért közös szakmai álláspontot képvisel a hanglemezek és CD-k áfa kulcsának 5%-ra csökkentése mellett, a könyvekhez hasonlóan. A kezdeményezés szerint a fizikai zenei kiadványok nem pusztán termékek, hanem a kortárs magyar kultúra értékhordozói is. Az alacsonyabb adóteher pedig hozzájárulhatna a független kiadók fenntartható működéséhez és új magyar zenei produkciók megjelenéséhez. Az ILF 10 éves története közben azt is megmutatta, hogy a fizikai zene a digitális korszakban sem tűnik el. Újra felfedezte magának egy fiatalabb generáció is. Az ILF nem egyszerűen követi ezt azt a trendet, hanem 10 éve építi azt a közösséget és infrastruktúrát, amiben a fizikai kiadványoknak helyük van a kortárs magyar zenei kultúrában. Így aztán, hogyha valaki esetleg idén nem jutott volna ki az Independent Label Fairre, akkor ne búsuljon, Facebookon egyébként lehet őket követni, és már akkor arra is lehet készülni, hogy jövőre valószínűleg ismételten megrendezik majd az ILF-et, akkor már ugye 11. alkalommal. Ha idén lemaradtak volna róla, jövőre látogassanak el nyugodtan, a legfrissebb magyar zenék találhatók ott meg, ugye fizikai formában, CD-ken, vinileken, lemezeken, úgyhogy tudjuk ajánlani figyelmükbe, akár jövőre, vagy akár ugye holnap is lesz egy hasonló esemény Budapesten, úgyhogy aki ma felment, az mindenképpen érdemes, hogyha marad. Na de! Egyelőre ennyit az Independent Label Fairről, nálunk érkezik Madonna és Martin Garrix közös dala, a Bizarre.

Madonna és Martin Garrix közös dala előtt ugye még beszéltünk az idén 10. alkalommal megrendezett Independent Label Fairről, és ugye lehet felemlítettük azt is, hogy holnap ismételten vár egy hasonló program mindazokra, akik ma esetleg fellátogattak Pestre, és úgy döntöttek, hogy maradni terveznek. Ez pedig nem más, mint a lemezpiac, avagy a budapesti lemezbörze, úgyhogy holnap mindenkit, aki szereti a fizikai formában a zenéket, vagyis hát lemezeket, vagy vinileket, CD-ket szeretne vásárolni, azoknak tudjuk ajánlani figyelmébe ezt a holnapi lemezpiacot, budapesti lemezbörzét. A belépés ingyenes, és egyébként az ELTE gömb aulájában lesz megrendezve ez az esemény reggel 10-től, ha minden igaz, úgyhogy már egész korán el lehet indulni, illetve mi most annyira részletesen magáról az eseményről nem fogunk beszélni, ezt már megtettük egy nem sokkal ezelőtt, méghozzá a Telex After cikkéből szemezgettünk akkoriban, Clark Dávid írásából teljesen pontosan. A címe: a streamingnek sem sikerült megölni a Magyarország legnagyobb lemezvásárát. Hogyha esetleg valaki nem ismerné a budapesti lemezbörzét, akkor ebben a cikkben nagyon sok értékes információt tudhat meg egyébként magáról az eseményről. A cikk írója, ugye Clark Dávid, egy különös versenyként írja le magát az eseményt, és azt, hogy 10:30-ra valószínűleg minden el fog fogyni, úgyhogy ha esetleg valaki tervez elmenni erre a megrendezett programra, akkor hát tudjuk ajánlani, hogy induljanak időben, és érkezzenek oda jó korán, mert így akkor több esélyük van arra, hogy találnak egy olyan lemezt, vagy egy olyan CD-t, egy olyan kiadványt, amit szívesen hazavinnének. Úgyhogy, ha ma esetleg valaki lemarad volna a jubileumi ILF-ről, akkor holnap várja önöket a budapesti lemezbörze. Kis érdekesség, a lemezbörze is idén jubilál, úgyhogy egy ilyen 10-10 évfordulós program van megrendezve egyik nap másik után. Kis érdekesség ezzel kapcsolatban. Na de, mi minden esetre a lemezeket, CD-ket, lemezbörzéket és az Independent Label Fair-t magunk mögött hagyjuk, és folytatjuk továbbra is zenével. Érkezik Krisztál és a Hív a végtelen című daluk, de egyébként azt se feledjék, hogy ma még lehet jelentkezni a 8. Kisfalusi Bogrács Festre, ugye, ami a kisfalui falu otthon előtt lesz megrendezve szombaton, szeptember 19-én, és 2 telefonszámon lehet még jelentkezni. Az egyik Bojani 031-654-979, másik pedig Józsi 041-225-382. Mindenkit nagyon sok szeretettel várnak, és a jelentkezőket is ugye nagyon sok szeretettel várják. Úgyhogy ha terveztek esetleg ellátogatni erre a programra, mint résztvevő, ugye mint versenyző, csak eddig nem jutott rá idejük, hogy jelentkezzenek, tudjuk ajánlani figyelmükbe, még ma szeptember 12-én le lehet adni akkor ezeket a jelentkezéseket. És a háttérben már szól a Krisztál dala, úgyhogy a Hív a végtelen is szóljon akkor most végig.

0: Pekingben, most pedig a torontói magyar diaszpóra zenei mentora.
1: Annyira éheztem arra, hogy valami új, valami mást, hogy úgy megismerjem a világot, hogy megy máshol. Gyerekkorom óta tudtam, hogy én külföldön fogok élni, ez nagyon érdekes. És aztán meg így is alakult. Én nem vagyok egy ilyen kemény, alapvetően ilyen kemény természet, határozott, igen, meg tudom, hogy mit szeretnék, de talán egy ilyen nyájasabb papírba burkolva.
0: Ismerjék meg Gunc Nóra különleges történetét az Álmodókban szeptember 13-án. Várom Önöket vasárnap 10 óra után. Az adás ismétlése este 7 órakor.

0: de én már más vagyok nagyon.
1: Világom, a Follow the Flow-nak ezzel a dalával búcsúzik a délutáni csapat, ugyanis 7-kor már az esti mese várja önöket, 8-tól a terepjáró ismétlése, 8:30-tól muravidéki mulatos zenei összeállítás, na meg az esti műsor folyamán még jobbnál jobb muzsikák. És ha már műsor, akkor megint emlékeztetjük a kedves hallgatókat, hétfőtől visszatérnek a már jól megszokott téli adásaink, mint például az Aréna, és ennek ismerősei, barátai, ugyebár, na de ennyi információ után akkor mi búcsúzunk, a zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus Király Tomislav. A híreket ma Faris Doris szerkesztette, műsorvezető Gönc Tamara volt. Köszönjük szépen a figyelmüket és azt, hogy velünk tartottak a délutáni órákban. Na meg azért azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval, unatkozni nem fognak, ugyanis, ahogy azt említettük, még várják önöket különféle zenék, és ugye még az a néhány műsor, amit már elmondtunk. És ha tehetik egyébként, holnap reggel 5:30-tól várja majd önöket a reggeli stáb. Addig is további kellemes estét és további kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek.

0: Mese a Budapesti Magyar Rádióban.
1: Varga József, Nagyanyó és a vakond. Nagyanyó már kora tavasztól kezdve szorgalmasan dolgozott a veteményesben. Már március elején elvetette a korai cukorborsót, sárgarépát, petrezselymet, sőt még sóskát és parajt is vetett. Igaz, hogy ez utóbbit nem szerették az unokái, de az öreg csontoknak használ a vitaminokban gazdag spenót. Amikor csak tehette és szép meleg idő volt, állandóan az ágyások között szorgoskodott. Lehetőleg minden gyomot eltávolított, csak a vakondokokra haragudott nagyon, mert sokszor feltúrták a szépen elegyengetett, elrendezett földet. Gyakran leste, hogy hol mozdul meg a föld, hogy odalépve elintézhesse a rendbontót. No, most pedig nem úszod meg szárazon, kapta kezébe nagyanyó a kapát, amint észrevette, hogy a veteményes szélén a paradicsombokor mellett mozog a földtúrás. Óvatosan közelebb lopakodott. Fölemelte a gyilkos szerszámot, és várt. Most! Határozta el magát, és lesújtott. Sajnos keserűen kellett tapasztalnia, hogy ismét elhibázta. Bosszankodva állapította meg, hogy hivatlan vendége sértetlenül dugja ki buksiját a szabadba, mintegy 10 centiméternyire a végzetes csapástól. S mintha kárörvendően mosolygott volna, éles fehér fogait kivillantva. Megint túljártál az eszemen, te földtúró! Pedig te szeretném elkapni a grabancodat. Hiába csinálok rendet a veteményesemben, mindig földtúrod. Kiforgatod a legszebb növényeimet, még azokat sem kíméled, amelyeken termés van. A szidalmazott lehúnyt a fél szemét. Mélyen hallgatott. Már 3 paradicsomot semmisítettél meg. Tudod, hogy hány unokám van nekem? Sok szájat kell etetnem, a kevés nyugdíjamból ez nem megy. Ezért dolgozom annyit. Te pedig tönkreteszed a munkámat, fittyet hánysz mindenre. Semmi felelet. Nini, amott meg egy paprika is hanyat vágta már magát, zsörtölődött magában az öreg asszony. Beljebb tipegett a palánták közé, majd szomorúan állapította meg, hogy a sárgarépa sorokban is munkálkodott ellenfele. Igen, nagyanyúnak örökös ellensége a vakond. Legalábbis ő ezt gondolta. Legközelebb a bodrit fogom ide hívni, az majd elkapja az irhádat. Azt hiszed, örökké könyörögni fogok neked. És halljatok csodát! A vakond megszólalt emberi hangon. Miért üldözöl engem, nagyanyó? Miért törsz minden áron az életemre? Még kérded, emelte magasba a fegyvert Rozi néni, kiforgatsz a helyéből minden valamire való növényt. Még azt hiszik a falusiak, hát még a szomszédok, hogy ügyetlen vénasszony vagyok, és még ezt a kis munkát sem tudom tisztességgel elvégezni. De hát én csak segíteni akarok neked. Segíteni? Rontani, hiszen olyan ez a veteményes, mintha kutyák szerelmeskedtek volna benne egy hónapig. Hiába igazítom meg az ágyások földjét, úgy elgerebézem, hogy valóban gyönyörködteti a szemet. De lépten nyomon tapasztalnom kell, hogy földkupacokkal tarkított tele a munkámat. Nem is merem megmutatni a szomszédasszonyomnak, mert szégyelném. És ennek csak te meg a testvéreid, vagy a fiaid vagytok az oka. Nem tanulnak nálatok tisztességet és rendet? De mikor a talaj tele van kártevőkkel, ezek éppen a növények gyökérzetét pusztítják. Nem én teszem tönkre, hanem ők. Felelte a vakond. Elhallgass, te szemtelen, még vitatkozni is mersz velem. Pedig így van. Én nem eszem gyökeret, de még a családom tagjai sem. Éppen a te ellenfeleidet sem egészzük. Persze, hogy elkaphassuk ők elméket, ahogy éppen a növények gyökerét rágcsálják, megesik, hogy a földet kisé jobban megmozgatjuk, és így a beültetett palánták kidőlnek. De én nem eszem sem paprika, sem paradicsom, sőt, még petrezselyem gyökeret sem, de egy vakond sem. Ezt elhiheted nekem, öreg mama. A beszélgető felek nagyobbika ezen kissé elgondolkodott. Sokáig hallgatott. nem volt tisztában a dolgokkal. Hiába törte a fejét, nem tudott gondolataiban zöld ágra vergődni. Végül békülékenyebben jegyezte meg. Lehet, hogy igazad van, én ezekhez a dolgokhoz keveset értek, de annyit tudok, hogy amióta világ a világ, mindig üldözték a vakondokat, mert sok kárt okoztak az embereknek. Sokat bosszantották a házi asszonyokat. Látod, nagyanyú, ebben tévedsz. Mi mindig csak segítettük az embereket. Sohasem ártottunk nekik. És mi a hála érte? Az állandó rettegés és halálfélelem. Nem tudtok jobban vigyázni furkálás közben? Kérdezte nagyanyú. Megpróbáljuk, talán sikerülni fog, de ígérd meg, hogy ezután nem üldözöl bennünket. Majd meglátom, hogyan fogtok viselkedni. Ebben mindketten belenyugodtak. Nagyanyú többé nem idegeskedett fölöslegesen, ha itt-ott észre is vett egy vakontúrást, mert belátta, hogy nem volt igaza, amikor fekete bundájú munkatársát mindenáron el akarta űzni vagy pusztítani.
0: Itt a vége, most jövőre!
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hang.

0: 8 év Pekingben, most pedig a torontói magyar diaszpóra zenei mentora.
1: Annyira éheztem arra, hogy valami új, valami mást, hogy úgy megismerjem a világot, hogy megy máshol. Gyerekkorom óta tudtam, hogy én külföldön fogok élni, ez nagyon érdekes. És aztán meg így is alakult. Én nem vagyok egy ilyen kemény, alapvetően ilyen kemény természet, határozott, igen, meg tudom, hogy mit szeretnék, de talán egy ilyen nyájasabb papírba burkolva.
0: Ismerjék meg Gunc Nóra különleges történetét az Álmodókban szeptember 13-án. Várom Önöket vasárnap 10 óra után. Az adás ismétlése este 7 órakor. Nem jártunk-e

0: A Muravidék hullámhossza. MMR. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Komolyabb változások történtek a kapcai önkéntes tűzoltóknál. Egyszerre új elnökre és parancsnokra is szüksége lett az egyesületnek, miután a korábbi vezetőség felmondott. Szabó Márk Herzsenyek Krisztiánnal beszélget, aki a 2027 végéig tartó mandátumi időszakra vállalta az elnöki feladatokat. Az egyesület parancsnoka pedig ezentúl Magdics Ladislav lesz. Az új elnököt hallják.
2: A parancsnok Toplak Attilával, ő a községen a civilnázás csitának a parancsnoka lett.
3: Mert ugye a polgári védelem parancsnokságát vette át az egész községre vonatkozóan, ami Hebár Tibor funkciója volt korábban.
2: És így a kettő funkció nem megy egybe, és így akkor ő még mindig a egyletnek a tagja, csak nem bír papíron lenni, mint parancsnok. Bot Deán, ő pedig személyi okokból lemondott, és így akkor most én vettem át az elnökség, parancsnok pedig Magdics Ladislav lett.
3: Új csapat van, úgymond. Kapcsán úgyis az utóbbi években már erős volt, akár a fiataloknál is.
2: Fiatalokon áll a jövő, én így mondom. A fiatalokon kell dolgozni, hogy akkor lesz tűzoltóság. Mert hogyha a fiatalokon nem fogunk dolgozni, akkor a jövőben nem tudjuk, hogy ki fog bennünket helyettesíteni.
3: És azért is említettük most a fiatalokat, mert épp a hétvégén lesz egy nagyon fontos versenyük nekik, ami már egy országos szintű.
2: Szombaton Kaszilszka Zvezda Ljubljana Ribnica megynek a fiatalok, melyike kijutottak országos bajnokságra, ifi lányok kijutottak országos versenyre. Szombaton megyünk a Hotizai ifikkel, meg a pionírokkal megyünk összüt Ribnicába. Itten a községnek szeretném megköszönni, hogy a autóbusz költségeket állta. A Lendvai Szövetség pedig éppen úgy támogat bennünket ezen az úton, úgyhogy hálás köszönet nekik, hogy támogatnak bennünket.
3: Ez egy orientációs verseny lesz most szombaton, amikor ez a beszélgetés épp adásba kerül. Szurkolhatunk a kapcaiaknak a kétnyelvű területről, egyébként Hotiza is ott lesz, ugye itt több kategória is van. A lányok hogy készültek fel? Sikerül majd jól helytállni, ez egy nagyon nehéz feladat lesz.
2: Igen, sokat gyakoroltak, többet most, mint amikor mentünk a régióra. Hogyan sikerül, úgy sikerül. Mi büszkénk vagyunk, hogy ide kijutottunk, most még ott olyan fog sikerülni, úgy fog sikerülni. Mi büszkék leszünk rájuk, akármilyen eredmény is lesz. Kicsit nagyobb szintre vittük a dolgot, úgyhogy meglátjuk, hogy mostant mit fognak elérni. Gyakoroltak, futottak is sokat.
3: Az országos orientációs versenyen elért eredményekről mi is beszámolunk majd rádiónkban. Herzsenyák Krisztián felé pedig még az a kérdés, hogy mik a célok a következő időszakban kapcán.
2: A konyha felújítása lesz majd, utána még majd meglátjuk, hogy mi lesz a következőben. Biztos, hogy egy valami GVV1-es kocsiról fogunk gondolkodni, hogy bírjuk a gyerekeket hordani, hogy nem megyünk mindig avval a nagy gépkocsival, amiünk van, hogy akkor bírja mindenki vezetni, mert hát a nagy kocsihoz már C-kategória kell, illen irányba szerintem fogunk gondolkodni, még 3 év múlva, úgyis a tűzoltó egylet 100 éves lesz, úgyhogy arra fogunk majd felkészülni egyenlőre.
3: Az új vezetőség mandátuma kapcán is 2027 végéig szól. Következő alkalommal ugyanis 2028 elején lesznek a tűzoltóságban minden szinten rendes választások.
1: A gyergyánosi labdarúgó pálya melletti épület felújítása miatt szeptember 19-én és 20-án a Lendvai Sportparkban lesz a CACIB nemzetközi kutyakiállítás. Göncedit ismerteti a részleteket.
4: Egy jól bevált és sikeres rendezvény helyszín megváltoztatását általában komoly stratégiai okok vagy kényszerítő körülmények váltják ki. A CACIB Lendva nemzetközi kutyakiállításnak két ízben is a gyertyánosi focipálya, illetve annak környéke adott otthont, ahol 2021-ben CAC, 25-ben pedig a Muravidék legszebb kutyája versenyt is megrendezték. Az idei nemzetközi kutyakiállítás viszont Lendván lesz, a sportpark nemrég felújított labdarúgó pályáján, ahol első ligás mérkőzéseket játszik a NAFTA. A gyertyánosi labdarúgó pálya melletti épület ugyanis felújítás alatt van. A télen szétfagyott fűtési rendszer okozta károk helyreállításán dolgoznak. A munkálatok csúszása miatt látták szükségét a helyszínváltoztatásnak, mondta Magyar János polgármester.
5: Az épület felújítás alatt van, sajnos elhúzódott neki a kivitelezése, még a szerződés aláírt határokon kívül lesz az épület átadva. Mi nem bírtuk biztosítani a biztonságot ezen a helyszínen, azért jött a döntés, hogy odahozzuk, ahol volt is, és ahova illő, Lendva város szívébe, közepébe, hiszen ez nemzetközi rendezvény, és ennek úgy gondolok, hogy itten a legmegfelelőbb helye, és egy város, úgymond központ, és egy infrastruktúra, ami követi ilyen magas rangú és magas szintű rendezvényt, itten biztosítva van. A gyep az mindenhol gyep, és bármilyen rendezvény is van, még a foci meccsen is megrongálódik a gyep, hanem műfű.
4: A polgármester szerint nem politikai döntés volt a helyszínváltoztatás.
5: Nem mindig a negatív konnotációt kell nézni, hanem a pozitív oldalat neki. És a pozitív oldala mindig végesetben jobb, mint az a negatív, már mint első kezdődött, és még már a negatívok mennek elő.
4: A Lendvai Sportpark befogadó képessége és technikai felszereltsége teljesen megfelel a rendezvény színvonalának. A község anyagiakkal is támogatja a sikeres kivitelezést, mondta Magyar János.
5: Hogy a rendezvény sikeres legyen, hogy a Lendva városunk, Lendva községünk össze tud fogni, nem pedig mindig politikai alapon széthúz, és egy rendezvényt teszünk, amelyikre mindenki, aki innét távozik, büszke lesz, ugyanúgy elégedettek leszünk mi is, akik ebbe betettük a anyagi eszközt is.
4: Nyilatkozta a polgármester. Jelka Simcsics, a rendezvény szakmai vezetőjét is megkerestük, mint ahogy a gyertyánosi helyi közösséget is váratlanul érte, így őket is, hogy a Cacib Lendva 2026 helyszíne a Lendvai Sportpark lesz. Szervezési és logisztikai szempontból a siker kulcsa a gyors kommunikáció, az erőforrások újratervezése és a szerződéses kötelezettségek azonnali felülvizsgálata, mondta Simcsics, és hozzátette, van még néhány nyitott kérdés, amit meg kell oldani, de bízik benne, hogy a kiállítás napjáig lerendezik, hogy ne érje szégyen a szervezőt, a Lendvai Kinológiai Egyesületet, és a községet sem. Az emberek sem értik, hogyan tudtak ilyen gyorsan változtatni az esemény helyszínén. A relokáció ugyanis az egyik legnagyobb kihívás egy rendezvény életében, mondta Jelka Simcsics.
6: Veliko smo uspeli, imamo pa še par zelo takih odprtih vprašanj, ampak mislim, da bomo lahko vse v redu opravili, da ne bo blamaže nad pač tako kinološkim društvem, kot pa tudi nad Lendavo, a ne, ker ljudje ne razumejo, kako smo lahko to tako na hitarco predstavili, kar je tudi za nas preveč velik izjiv.
4: Simcsics, aki elismert nemzetközi kutyabíró is, még hozzátette, egyáltalán nem merült fel, hogy a 25. jubileumi Cacib kiállítást lemondják, mert hatalmas szervezői munkát, anyagi és humán erőforrást tettek bele. Logisztikai tervezés változtatása, szervezési munka mellett biztosítás megkötése, állatorvosi felügyelet biztosítása, a díjak megrendelése, mind-mind költség, nyilatkozta.
6: To bi potegnilo preveč stroškov in tudi preveč dela, ker morate vedeti, da so vsi pokali že naročeni, da so vse spremembe v zvezi z varovalnico urejeni, ne, in
4: Szeptember 19-én és 20-án Lendván a sportparkban a kiállítók két nemzetközi címet szerezhetnek, és ezzel párhuzamosan két speciális klub kiállításon is részt vehetnek. Várják a látogatókat is, akiknek a kiállítás helyszínére ingyenes a belépés.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Szabó Márk és Göncz Edit összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

kocsba zár. Az utolsó apró megcsillan apró.

vesztegel a pillanat, ideben csak pörög.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

alszanak, s valaki itt marad nekem, hogy érezzem, hogy a felhőn lehet járni.

elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.